0: A látványos show elemekben és a sztár vendégekben sem. Két év után tért vissza a színpadra Rihanna, de természetesen a felesége Beyoncé, valamint a sztárpár legidősebb gyermeke Blue Ivy sem hiányzott a koncertről. Utóbbi ezúttal nem táncolt, hanem zongorán kísérte édesapját.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

your friend. I'm only your friend.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter az Egyensúly Intézet panelbeszélgetésén. Ruszin Szendi Romuluszt a rendezvényen a védelmi prioritásokról kérdezték. Szerinte a legfontosabb a jövőkép, de ahhoz, hogy stratégiát építsen az új kormány, látni kell a nemzet és a partnerországok érdekeit, valamint értékeit. Úgy vélte, hazánk érdekei egybeesnek a szövetségesével, a bizalmat pedig helyre kell állítani. Hozzátette, éppen ezért a kabinet egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot ő maga is elfogadhatatlannak tartotta. Országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal mérséklődtek a lakásárak júniusban, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ezzel már harmadik hónapja tart a csökkenő trend a fővárosban. Hasonló, legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb több mint 5 éve 2020 őszén volt példa. A júniusi adatok alapján a hazai piac területileg is ketté szakadt. A középső és a nyugati ország részben stagnálnak vagy esnek az árak. A Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, míg a Dél-Dunántúlon 0,6%-kal mérséklődtek az ingatlan árak májushoz képest. Pest vármegyében és a Közép-Dunántúlon lényegében stagnáltak az árak. A Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete bízik a piaci problémák tárgyalásos rendezésében, ezért elhalasztotta a mára tervezett tiltakozó megmozdulást. A szervezet szombati közleményében azért tiltakozott, mert több áruházlánc teljesen figyelmen kívül hagyta a partnerségi felhívásukat. Akciós ajánlataikban pedig kilogramonként 160 forint alatti áron hirdette a gyümölcsöt. Az érdekképviselet az előző napok egyeztetései alapján jó esélyt lát arra, hogy párbeszéddel rendeződnek a forgalmazási nehézségek. A termelők mindent megtesznek a piac zavartalan működéséért, ennek érdekében mindig együttműködésre törekednek. Nem mindennapi módon ünnepelte 30 éves pályafutását Jay-Z, vette észre az Index. A rapper fellépése nem szűkölködött a látványos show elemekben és a sztár vendégekben sem. 2 év után tért vissza a színpadra Rihanna, de természetesen a felesége Beyoncé, valamint a sztárpár legidősebb gyermeke Blue Ivy sem hiányzott a koncertről. Utóbbi ezúttal nem táncolt, hanem zongorán kísérte édesapját.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon,
0: Nagyot szól.

0: Figyelj!
1: Yeah.
0: Te mondd, miért hiszed azt, hogy a két szép szemed miatt összedől a világ, dobálhatod minden díjat. És én végig tűrjem azt, miközben dolgozom, te horgászod a...

0: az álompárnak.
1: 4 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter az Egyensúly Intézet panelbeszélgetésén. Ruszin Szendi Romulust a rendezvényen a védelmi prioritásokról kérdezték. Szerinte a legfontosabb a jövőkép, de ahhoz, hogy stratégiát építsen az új kormány, látni kell a nemzet és a partnerországok érdekeit, valamint értékeit. Úgy vélte, hazánk érdekei egybeesnek a szövetségesével, a bizalmat pedig helyre kell állítani. Hozzátette, éppen ezért a kabinet egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot ő maga is elfogadhatatlannak tartotta. Országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal mérséklődtek a lakásárak júniusban, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ezzel már harmadik hónapja tart a csökkenő trend a fővárosban. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb több mint 5 éve 2020 őszén volt példa. A júniusi adatok alapján a hazai piac területileg is ketté szakadt. A középső és a nyugati ország részben stagnálnak vagy esnek az árak. A Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, míg a Dél-Dunántúlon 0,6%-kal mérséklődtek az ingatlan árak májushoz képest. Pest vármegyében és a Közép-Dunántúlon lényegében stagnáltak az árak. A Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete bízik a piaci problémák tárgyalásos rendezésében, ezért elhalasztotta a mára tervezett tiltakozó megmozdulást. A szervezet szombati közleményében azért tiltakozott, mert több áruházlánc teljesen figyelmen kívül hagyta a partnerségi felhívásukat. Akciós ajánlataikban pedig kilogramonként 160 forint alatti áron hirdette a gyümölcsöt. Az érdekképviselet az előző napok egyeztetései alapján jó esélyt lát arra, hogy párbeszéddel rendeződnek a forgalmazási nehézségek. A termelők mindent megtesznek a piac zavartalan működéséért, ennek érdekében mindig együttműködésre törekednek. Nem mindennapi módon ünnepelte 30 éves pályafutását Jay-Z, vette észre az Index. A rapper fellépése nem szűkölködött a látványos show elemekben és a sztár vendégekben sem. 2 év után tért vissza a színpadra Rihanna, de természetesen a felesége Beyoncé, valamint a sztárpár legidősebb gyermeke Blue Ivy sem hiányzott a koncertről. Utóbbi ezúttal nem táncolt, hanem zongorán kísérte édesapját.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, Megafon, nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 15-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Kihasználatlan része is van a Széchenyi Forgács-Liptai Kastélymúzeumnak, így ott is kisebb turisztikai fejlesztés várható. Erről tájékoztatta rádiónkat az Ipoly Völgye Európai Területi Társulás igazgatónője. Sándor Ildikó a Megafonnak elmondta, igény mutatkozott a város részéről, hogy az üres épületszárny új funkciót kapjon. Így lehetőség nyílik bekapcsolódni a kerékpáros turizmusba. Egy biciklis szervizpontot és egy közösségi teret alakítanak ki a kastély Kasznerház részében. Hozzátette, emellett közvetlen lejárót biztosítanak az épületből a kastélykertbe, így nem kell majd megkerülni a félvárost, ha valaki ott szeretne néhány órát eltölteni. Sándor Ildikót, az Ipoly Völgye Területi Társulás igazgatónőjét hallják.
3: Meglévőeket szeretnénk hasznosítani, kicsit feljavítani, új élményelemekkel bővíteni, majd ezeket rendszerbe fűzni, bevonva azokat is, akik már ezen a területen működnek. Az egyetlen várossal, amit a térségben van, ugye Széchény, ahol a Liptai Kastély működik, ott egy olyan fejlesztési igény mutatkozott, hogy van kihasználatlan szárnya az épületnek, amelyet szerettek volna bekapcsolni a kerékpáros turizmusba, és itt egy kerékpáros pont, szervizpont és egy kis közösségi tér fog megvalósulni, ez a kastélynak a Kasznerház része. Ugyanakkor kihasználva azt, hogy itt gyalogolni szerető turisták jelennek meg, meg tudják oldani ebben a projektben azt, hogy a kastélyból közvetlen lejárás legyen a kastélykertbe, és ne kelljen körbe kerülni a félváros, hogy valaki oda elmehessen. Tehát a sétálási élmény fog megjelenni a kerékpározás mellett itt a kastélyban.
2: Tárnyi emlékeket vár a Nógrád vármegyei lakosoktól a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum. Az intézmény felhívásából kiderül, idén szeptemberben rendezik meg a Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Salgó-Tarjánban 1921 és 1990 között című időszaki kiállítást. A Megafon reggeli műsorában Máté György osztályvezető elmondta, szeretnének minél teljesebb képet nyújtani a helyi mozgalmak történetéről, ehhez pedig a lakosság segítségét kérik. Hozzátette, várnak minden olyan fényképet és tárgyat, amelyek a cserkészethez, a Levente vagy az úttörő mozgalomhoz, illetve a kisdobos évekhez kapcsolódnak. Máté Györgyöt, a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum osztályvezetőjét hallják.
4: Az ifjúsági élet meghatározó, mondjuk így ilyen kereteit szeretnénk itt 21-től. Ugye ott a cserkész és a Levente világa valóban itt a II. Világháború előtti az ugye hangsúly, mind-mind ugye rövidebb ideig élt, ugye, mint aztán később ugye az úttörők és a kisdobosok, de nem súlyoznánk ilyen szempontból, hanem egy szinten kezeljük őket mindenféle ideológiai háttér nélkül, természetesen nem azt szeretnénk kihangsúlyozni, hanem hogy az ifjúsági életet ezek mennyire befolyásolták, irányították, hiszen valóban nem csak negatívunk vannak, hogyha az ideológiát nézzük ki, milyen beállítottságú, hanem ugye itt rengeteg testedzés volt, sport, közösségi alkalom, tábor, stb., amik azt gondolom, hogy valóban meghatározóak voltak, és jó élményekkel távoztak, bármelyik korszakban is éltek ezek a fiatalok, és vettek részt.
2: Július eleje óta számottevően csökkent a Duna vízállása, ami a térségben így Göd és a szomszédos Dunakeszi partjainál is jól látható, írja a Hello Göd hírportál. A víz visszahúzódása miatt egyre szélesebb kavicsos és iszapos partszakaszok válnak szabaddá. A Gödi vízmérce adatai szerint a folyó vízszintje július 4-én még 78 cm volt, hétfőre azonban mínusz 8 cm-t mértek. Ez azt jelenti, hogy mindössze 9 nap alatt 86 cm tapadt a Duna ezen a szakaszon. A szakemberek a gyors csökkenést a tartós csapadékhiánnyal, valamint a hosszantartó meleg és száraz időjárással magyarázzák. Bár a környéken előfordultak helyi záporok, a folyó vízgyűjtő területén nem hullott elegendő csapadék a vízállás érdemi emelkedéséhez. A Nógrád vármegyei főügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 38 éves férfit, aki a rendőrök szeme láttára akarta leszúrni a testvérét. A nyomozás szerint a férfi július 8-án a késő délutáni órákban egy kelet-nógrádi kis településen veszett össze nővérével, akit egy konyhakéssel azzal fenyegetett meg, hogy megöli. A sértett félelmében hátrálni kezdett, miközben a támadó a késsel szúró, vágó mozdulatokat tett a mellkasa és a hasa irányába. A férfit a bűncselekmény elkövetésében végül csak az időben érkező rendőrök határozott fellépése akadályozta meg, akik a dühöngő elkövetővel szemben elektromos sokkolót alkalmaztak. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. Az Ady Endre utca és a Papszigeti lejáró közötti részen július 21-től kezdődnek meg az aszfaltozási munkák. Kettől kezdve a hétköznapi éjszakai órákban, este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás lezárásra és jelzőőrös forgalom irányításra kell készülni. Mivel a járművek csak váltakozva haladhatnak, az érintett szakaszon jelentős torlódásra kell számítani. Tegnap elkezdte a felkészülést a Váci NKSN női kézilabda csapata a következő szezonra. A játékosok az elmúlt hetekben a szakmai stáb által kiírt egyéni edzésprogram alapján dolgoztak, hogy megfelelő állapotban térjenek vissza a nyári alapozás kezdetére. A csapat első edzőmérkőzése a Buda Őrs ellen lesz július 31-én. Az is kiderült, hogy a váciak az EHF Európa Liga második fordulójában a francia Saint-Armand együttesével találkoznak.
0: Időjárás.
2: Ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szórványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. 27-28 Celsius fokos maximumok várhatóak.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Őrhalom belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: kávé.
1: 6 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 15-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Kihasználatlan része is van a Széchenyi Forgách-Liptai Kastélymúzeumnak, így ott is kisebb turisztikai fejlesztés várható. Erről tájékoztatta rádiónkat az Ipoly Völgye Európai Területi Társulás igazgatónője. Sándor Ildikó a Megafonnak elmondta, igény mutatkozott a város részéről, hogy az üres épületszárny új funkciót kapjon. Így lehetőség nyílik bekapcsolódni a kerékpáros turizmusba. Egy biciklis szervizpontot és egy közösségi teret alakítanak ki a kastély Kasznerház részében. Hozzátette, emellett közvetlen lejárót biztosítanak az épületből a kastélykertbe, így nem kell majd megkerülni a félvárost, ha valaki ott szeretne néhány órát eltölteni. Sándor Ildikót, az Ipoly Völgye Területi Társulás igazgatónőjét hallják.
4: Meglévőeket szeretnénk hasznosítani, kicsit feljavítani, új élményelemekkel bővíteni, majd ezeket rendszerbe fűzni, bevonva azokat is, akik már ezen a területen működnek. Az egyetlen várossal, amit a térségben van, ugye Széchény, ahol a Liptai Kastély működik, ott egy olyan fejlesztési igény mutatkozott, hogy van kihasználatlan szárnya az épületnek, amelyet szerettek volna bekapcsolni a kerékpáros turizmusba, és itt egy kerékpáros pont, szervizpont és egy kis közösségi tér fog megvalósulni, ez a kastélynak a Kasznárház része. Ugyanakkor kihasználva azt, hogy itt gyalogolni szerető turisták jelennek meg, meg tudják oldani ebben a projektben azt, hogy a kastélyból közvetlen lejárás legyen a kastélykertbe, és ne kelljen körbe kerülni a félváros, hogy valaki oda elmehessen. Tehát a sétálási élmény fog megjelenni a kerékpározás mellett itt a kastélyban.
3: Tárnyi emlékeket vár a Nógrád vármegyei lakosoktól a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum. Az intézmény felhívásából kiderül, idén szeptemberben rendezik meg a Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Salgó-Tarjánban 1921 és 1990 között című időszaki kiállítást. A Megafon reggeli műsorában Máté György osztályvezető elmondta, szeretnének minél teljesebb képet nyújtani a helyi mozgalmak történetéről, ehhez pedig a lakosság segítségét kérik. Hozzátette, várnak minden olyan fényképet és tárgyat, amelyek a cserkészethez, a Levente vagy az úttörő mozgalomhoz, illetve a kisdobos évekhez kapcsolódnak. Máté Györgyöt, a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum osztályvezetőjét hallják.
5: Az ifjúsági élet meghatározó, mondjuk így ilyen kereteit szeretnénk itt 21-től. Ugye ott a cserkész és a Levente világa valóban itt a II. Világháború előtti az ugye hangsúly, mind-mind ugye rövidebb ideig élt, ugye, mint aztán később ugye az úttörők és a kisdobosok, de nem súlyoznánk ilyen szempontból, hanem egy szinten kezeljük őket mindenféle ideológiai háttér nélkül, természetesen nem azt szeretnénk kihangsúlyozni, hanem hogy az ifjúsági életet ezek mennyire befolyásolták, irányították, hiszen valóban nem csak negatívunk vannak, hogyha az ideológiát nézzük ki, milyen beállítottságú, hanem ugye itt rengeteg testedzés volt, sport, közösségi alkalom, tábor, stb., amik azt gondolom, hogy valóban meghatározóak voltak, és jó élményekkel távoztak, bármelyik korszakban is éltek ezek a fiatalok, és vettek részt.
3: Július eleje óta számottevően csökkent a Duna vízállása, ami a térségben így Göd és a szomszédos Dunakeszi partjainál is jól látható, írja a Hello Göd hírportál. A víz visszahúzódása miatt egyre szélesebb kavicsos és iszapos partszakaszok válnak szabaddá. A Gödi vízmérce adatai szerint a folyó vízszintje július 4-én még 78 cm volt, hétfőre azonban mínusz 8 cm-t mértek. Ez azt jelenti, hogy mindössze 9 nap alatt 86 cm tapadt a Duna ezen a szakaszon. A szakemberek a gyors csökkenést a tartós csapadékhiánnyal, valamint a hosszantartó meleg és száraz időjárással magyarázzák. Bár a környéken előfordultak helyi záporok, a folyó vízgyűjtő területén nem hullott elegendő csapadék a vízállás érdemi emelkedéséhez. A Nógrád vármegyei főügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 38 éves férfit, aki a rendőrök szeme láttára akarta leszúrni a testvérét. A nyomozás szerint a férfi július 8-án a késő délutáni órákban egy kelet-nógrádi kis településen veszett össze nővérével, akit egy konyhakéssel azzal fenyegetett meg, hogy megöli. A sértett félelmében hátrálni kezdett, miközben a támadó a késsel szúró, vágó mozdulatokat tett a mellkasa és a hasa irányába. A férfit a bűncselekmény elkövetésében végül csak az időben érkező rendőrök határozott fellépése akadályozta meg, akik a dühöngő elkövetővel szemben elektromos sokkolót alkalmaztak. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. Az Ady Endre utca és a Papszigeti lejáró közötti részen július 21-től kezdődnek meg az aszfaltozási munkák. Kettől kezdve a hétköznapi éjszakai órákban, este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás lezárásra és jelzőőrös forgalom irányításra kell készülni. Mivel a járművek csak váltakozva haladhatnak, az érintett szakaszon jelentős torlódásra kell számítani. Tegnap elkezdte a felkészülést a Váci NKSN női kézilabda csapata a következő szezonra. A játékosok az elmúlt hetekben a szakmai stáb által kiírt egyéni edzésprogram alapján dolgoztak, hogy megfelelő állapotban térjenek vissza a nyári alapozás kezdetére. A csapat első edzőmérkőzése a Buda Őrs ellen lesz július 31-én. Az is kiderült, hogy a váciak az EHF Európa Liga második fordulójában a francia Saint-Armand együttesével találkoznak.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
3: Ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szórványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. 27-28 Celsius fokos maximumok várhatóak.
2: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Őrhalom belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
0: Hello, jó reggelt kívánunk mindenkinek, kedves hallgatók! Elmúlt 6 óra héttel, úgyhogy neki veselkedünk ennek a szerdának, mert hogy szerda van 2026. július 15, úgyhogy Széles Terpesz és Rock and Roll Nórika, jó reggelt!
6: Wow! Nagyon szép, vicces, vidám, jó
7: Nóri,
6: reggelt!
7: Nóri, egy picit, hogy a Széles Terpesznél megijedt,
6: a
7: Rock and Rollnál már feloldottad a feszültséget.
0: Széles Terpesz, Rock and Roll.
7: Ennek örülünk egyébként, hogy az időben érkezett, láttam, hogy legördült egy nagyobb kő.
6: Így, jól láttam.
0: Na, belecsapunk, sok mindenre fogunk ma foglalkozni, úgyhogy már is mondjuk, de előtte a drága Nóri gondol a névnaposokra.
6: Bizony, mert hogy mi még érintettek vagyunk családilag is. Aha. Több fronton. Isten éltesse minden Rolandot, a neve napján Henriket, Lórántot, Stellát, Egont, Aurélt, Baldvint és Ladomért is.
7: Azt nem mondta, hogy Ladomérből is érintettek.
6: Ladomérból vagy. Nincs, de Rolandból. Rolandból mondtad, többünk több is van a család.
7: Néztem a neveket, hogy Roland mellett, akkor valószínű a Ladomér.
0: A Ladomér is Baldvin. Igen, na, mivel foglalkozunk? Hát meg is örülöm a bulit, mert hogy ugye meghalt Szolnoki Péter, és Norvikánk azért megemlékezett róla a Facebookon, mert hogy volt szerencséje együtt dolgozni egy kicsikét a Péterrel, és éppen ezért, pláne mert hogy Salgó-Tarjáni származású volt a Peti, kicsikét beszélgetünk erről majd 8 óra után, mert hogy itt a Norbinak vannak azért ezzel kapcsolatban emlékei, élményei.
7: Igen, nagyon szép emlékeim vannak a Péterről.
0: Igen, úgyhogy nem szalasztottuk el, meg nem hagytuk, hogy csak annyi minden történt, hogy most tudunk ide jutni, de hát gyakorlatilag ezzel is fenntartjuk az ő iszonyat munkásságát, mert hogy valami brutális volt egyébként. Ez sokszor. Tehát mi beszélgetünk is a Petivel.
7: Beszéltünk egy szerintem lemez megjelenés, a szóló lemeze kapcsán beszéltünk vele, amikor az jelent meg.
0: Igen.
7: Volt egy ilyen, el is kezdte, játszotta is a rádió egyébként, igen, onnantól talán a mai napig is.
0: Előtte viszont egy picit környezetvédő a sztori, mert hogy ugye az érdekvezetért felelős miniszter bejelentette azt, hogy át fogunk állni szépen lassan a kémiai szúnyogdirítésről a biológiaira, és ezt már például például a Dunakanyar Környezetvédő Egyesület is itt a környékünkön folyamatosan szajkózza, és több önkormányzattal is egyfajta együttműködési megállapodást kötött, hogy hát lakosság, kommunikáció, fejlesszük az agyakat a helyieknél, hogy akkor ez nem jó a kémiai, mert ez tényleg para. Úgyhogy a Lacival, Batki László elnökkel beszélgetünk majd arról, hogy hogy véli, mennyire lesz ez nehéz ez az átállás, úgyhogy ez meg a 7 órai történetünk, úgyhogy így állunk össze, meg a slágerekkel kezdünk, aztán pedig jön egy kis zenei rovat.

0: Finally.
1: Ha szerda, akkor 90-es évek. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és...
2: Jaj, megvan a papír. Megvan a toll.
1: Megvan a toll is, igen.
3: Az Ádám nagyon lendületben van.
1: 90-es évek, és ennek a kötése az 2018 lesz, mert hogy egy bizonyos zenekar, bizonyos dala 2018-ban a mai napon, július 15-én az első 90-es évekbeli videó lett, amely átlépte a YouTube-ból az 1 milliárd megtekintést.
2: Jó?
1: Azt. Ez 2018. Ami szerintem tök nagy teljesítmény, mert hogyha...
3: 1 milliárd.
1: Igen.
4: Vannak azóta sokkal nagyobb számok is.
3: De hát, nem nagyon szoktam vizslatni, hát
4: de nem
3: sztár,
4: ilyen 10 milliárdnál jártam.
1: A Despacito viszi 9 milliárddal, a Baby Shark az 16 milliárd, és ugye Bad Bunny összes csatornának az összes megtekintés az 89 milliárd felett jár már.
2: Upsika.
3: Jézus.
1: Tehát brutálisak a számok, viszont ez is magas, hogyha belegondoltok abba, hogy mondjuk milyen 2006 környékén így durrant be a YouTube, tehát hogy értitek, hogy itt meg azért mondjuk egy ilyen Bad Bunny vagy a Baby Shark az, akkor már az egy YouTube volt, de így meg...
4: Igen, nagyon érdekes, és ez úgy látszik, hogy innentől kezdve még egy nagy robbanás előtt is áll akár.
1: Igen, úgyhogy ez egy fontos momentum volt, többek között ugye hát a Guns N' Roses életében is, mert hogy a November Rain-ről van szó, úgyhogy jön mindjárt egy-két érdekesség a dallal kapcsolatban.

0: de szépen kibontakozik, mert ugye egy 9 perces nótáról van szó.
1: Azt se tudja, Kari.
2: Van olyan verziója, ahol több.
0: Igen, eredetileg 25 percesre szánta Axl Rose. És ugye 83-ban már megírta a nótát, tehát ez már megvolt, 1983-ban, és ugye a 91-es Usual Illusion 1-re került fel, tehát addig a fiókban volt, és pont 25 percesre akarta, a Pink Floydnak az Echoes, az 25 perc környéki, azt hiszem, tehát hogy aztán vágott belőle, és akkor végül 8 perc és 57 másodperces.
1: Lehet, hogy a koncerteken megtartották a 25 perces
2: annyira, egyik másiknál annyira jó volt szerencsém, ugye több helyen is ilyen Guns koncerten. Fú, szóval, hogy ezt nem lehet megunni én részemről legalább.
1: Hát, valószínűleg senkinek.
0: Senkinek szerintem sem. Ugye a rekordhosszúságú lett a sláger, mert ugye 9 perc, de benne volt a top 10-ben. Tehát, hogy nem érdekelte a népet azt, hogy milyen brutál hosszú, egy nagyon-nagyon jó nótáról van szó. És egy brutálisan jó klipről, ugye elképesztő, másfél millió
2: olyan mennyasszony akart
0: dollárba. Másfél millió dollárba került a videó elkészítése. 92-ben ez iszonyat költség.
1: Az hatalmas pénz.
0: Tehát óriási pénz, és ugye az esküvői mennyasszony az Axelnek a nője volt.
2: Igen.
0: Tehát, hogy valódi szerelme volt, és emiatt ugye még személyesebb lett ennek az egésznek a hangulata.
2: De gyönyörű volt a nő, gyönyörű is, meg rohadt jól is nézett ki.
0: Igen. Ugye az ikonikus jelenet az, amikor Slash a templom előtt ugye tolja a sivatagból a gitárszólót. Az megvan, az autóklipben mutatják, ugye helikopterről is mennek ugye a snittek, meg hasonlók. Igen, a kápolna külső díszlete egy külön erre felépített makett volt, tehát hogy az ott, az föl lett építve, tehát...
1: Oda?
0: Igen, tehát hogy nem hiszem, hogy
1: ott
0: bármelyik kis egyházközösség
1: oda
0: rak egy sivatag közepébe egy ilyen, úgyhogy azt megcsinálták.
1: Nem, aki gondolkodik ezen, miközben nézik.
0: Igen, és amit nem tudtam, és ezt most raktam én is össze, ugye, hogy egy trióról van szó a nótákat illetően, mert ugye November Rain az a hivatalos trilógiának, vagy a nem hivatalos trilógiának a középső része. Első van Don't Cry, November Rain, aztán meg az Est Rain. Tehát így jön össze ez a három a koncepció alapján, úgyhogy ezt egyben is lehet egyébként alapvetően kezelni. És ami még az érdekesség, hogy ugye ami itt szól az elején is, a szinti. Tehát nem szimfonikus zenekarral vették föl, hanem gyakorlatilag beültek a billentyű mögé, és a vonós struktúra, az gyakorlatilag, hát midi, nem, tehát itt egy feljátszották így, és akkor kész.
1: Nem, az ezt szintetizálta gyakorlatilag, igen. Ami azért érdekes, mert ha azt mondtad, hogy 91,
0: igen.
1: Akkor olyan minőségű vonós szinti, ja jó, oké. Okay.
0: Igen, és ugye 22-ben frissítették föl, mert akkor egy 50 tagú nagy zenekarra lett rendbe rakva a hangszerelés alapvetően. Okay. Úgyhogy tessék ma hallgatni,
2: mindenképp.

0: Mi minden történt július 15-én, ez ki fog derülni most, mert hogy megnézzük, jó? Gyerekek!
1: Ne riogass!
0: Ma van a bíróságok napja a Magyarországon 2000 óta.
2: Igen, ennek lehet örülni két oldalról, illetve az egyik körül, a másik szomorkodik.
1: És meg se.
0: Igen, nekem különösebben lekapogom.
2: Eddig még nem volt bírósági
1: ügyet.
0: Nem, nagyon. Hát voltam ment már tárgyalásokon tudósítani, akkor ugye a munka réved, de egyébként úgy nem.
1: Nem. Én is azt mondom, ilyen az igazság.
0: Igen. Oké, Rembrandt mai napon megszületik, 1606-ban.
2: Istennek hála.
0: Őt szeretjük, ugye holland festő, rajzművész.
2: Nekem mondod.
0: Tudom, tele van a...
1: Nem tudnál mesélni.
0: Tele van a ház neki Rembrandt-a.
1: Is.
0: Igen.
2: Életem első gyűjtött darabja egy Rembrandt. Korai Rembrandt. Korai, igen. Nagyon korai Rembrandt. Még gyerekkorában.
1: Annyira korai,
2: hogy még ő se tudta, hogy tud rajzolni. Az van nálam egy nagyon szép. Egy skic.
0: Én megnéztem egyébként, emlékszem rá, hogy három Da Vinci van Salgótarjánban, a Dornier Bőle Múzeumban. Ránézel, és így...
1: Így vagy vele, hogy ki ez a béna, aki
0: vagy nem is, mindegy, nem, hogy Da Vinci, várjál. Nem tudom már, van ilyen híres. Három is ránézel, és...
1: Dali.
0: Nem. És akkor mondom, oké, annyira nem.
2: Hát persze, erre is mondhatnák. Nem úgy van még aláírva, hogy Rembrandt. Kicsi volt Rembrandtka.
0: Revi.
2: Kicsi volt még.
1: Na jó.
2: De végül is az.
0: Na, és ami fontos mégis, ez minket érint, mert hogy 1846-ban a mai napon elindult a Gözös, Pest és Vác között, megnyit az első magyarországi vasút vonal, úgyhogy gyerekek.
2: Az első zónázó.
0: Ott vagyunk, az első zónázó. 20 perc a nyugati, gondolom.
1: Mi volt a menet idő? Azt nem tudjuk.
0: Nem tudom.
1: A régi hírekből.
0: Hát azért
2: sokkal több, akkor sem nagyon lehetett.
1: Igen, mert ugye erre gondolni.
0: A két település annyira volt. Hát hogy fűtött a fűtő, ugye ott azért az volt a lényeg, hogy hol tudott pakolni a szenedbe.
1: Tudom, hogy most már 60-nal is tud menni, de azért még a fél évvel ezelőtt azért a 30-40-ben megfogta, nem? Bizonyos vonalon.
0: Most is megfogja a 30-40-en, legalábbis itt Balassagyarmat meg.
1: De ahogy felújították, akkor beszéltünk valakivel, és ő mondta, hogy már ahhoz képest nem, hát figyel, több helyen gyorsabb.
0: Hát figyelj, Vác, Pest, ott szerintem 100-120-ak is mehetnek simán. Ugye, mert az a két emeletes villanyvonatok.
2: De már nem ugyanaz az oka a lassulásnak. Először a pálya volt a probléma, aztán rádöbbentek, hogy milyen természeti szépségek vannak két oldalt,
0: és
2: mi van visszavéve a tempó.
1: Természetjáró,
2: hogy a közönség
1: vonatult.
2: Tudja élvezni, mert jöttek a reklamációk, hogy túl gyorsan suhannak a fák.
1: Gyönyörű hely, ebben én ezt teljesen csak érjünk rá.
0: Na, jó van, megyünk, és akkor együtt nézzünk át egy régi Nógrádot.
3: Megspace. Vissza az időben.
0: 2006. július 13-ai a Nógrád, ami előttünk van, egy picit csaltam, bocsi, de hát nem mehettem el e cikk mellett szó nélkül, mert hogy ugye a 40. Palóz triatlon lázában égünk, ami a hétvégén van, és hát a 20. Palóz triatlont szervezték meg, ugye erről szól a sporttükör, ugye multisport hétvége a Nyíresben. Két nap is újra a teljesítmény sportok megszállottjai lepik el a balassagyarmati Nyírest és környékét, ugyanis július 15-én, 16-án rendezik megyénk legnépesebb sporteseményét, a Palóz triatlont, immár 20. alkalomban.
2: Nagyon szerencsések vagyunk, mert a stúdióban ül. Szerintem annak a versenynek az egyik szervezője, ha nem is szervezője, de a szervezésben nagyon-nagyon-nagyon sokat segítő híres ember, nem más, mint Stancsik Eleonóra. Igen. Gondolkodtam, hogy mi legyen a megszólít.
1: Közepesen elfogadjuk. De cuki.
2: De Nóri, ugye, hogy szerintem dolgoztál rajta?
1: Természetes. Sokat, hát ez mesélte. Nem keveset. Igen. De ez nagyon jó.
0: Dodóval beszéltünk most, akkor nem voltatok itt, igen, a triatlonról, meg hogy mert tudom, hogy először bánkon volt. Tehát, hogy
1: bizony,
0: az első kettő az bánk volt.
2: De nagy.
1: Azon én úgy emlékszem, de nem tudom, hogy az emlékeim csalnak-e, hogy én azon még indultam.
2: Versenyzőként.
1: Így van.
0: Ezért mondom, hogy azon érdekes volt.
1: Neoprénbe kellett úszni, mert rohadt hideg volt a tó.
0: Ó, bakker, az még plusz kihívás.
1: Így.
0: Igen. Ami tök jó, hogy én most is beszéltünk az én teőváltóról, ami most is lesz majd a hétvégén vasárnap. Ugyanakkor ez még ugye a 20. alkalommal is nagyon népszerű, azt írja a cikk, mert ugye alkalmi triókban mindhárom rövidített számot ugye másnak kellett teljesítenie, és hogy ez egy ilyen, ki tud maga gyorsan próbálni.
1: Tehát egy valami úszik, na,
0: és akkor csapatjuk.
1: Meg kitalálhatjátok.
2: Hát Ádi kerékpározna, Ádi az szinte biztos.
1: Nem kérdés.
0: Igen, és akkor kész, ennyi.
1: Nagyon jó.
0: Jó lesz, és mennyire jó az, hogy ez még mindig megy, gyerekek. 40 évben.
2: Elképesztő nagy dolog. Nincs is még szerintem ilyen hagyományokkal bíró sport rendezvény.
1: Nincs. Az országban egyébként ugye a nagy híres triatlon klubok már nyilván sokkal előbb, tehát anyagilag sokkal más büdzsével rendelkeznek, és egész más szintű versenyeket rendeznek, de hogy a nagyok is nagyon szívesen, tehát most a Léman Csongor hasít világszinten, meg nem tudom, az apjáik
0: szeretik ezt a helyszínt.
1: Így lejárnak, igen, ide, mert hogy így a szívük csücske maradt, hogy vidék,
2: nagyon nagy dolog, családias. Mert maga a hagyomány mérete.
0: Először, hogy Dodóban mondta azt, ugye, hogy először Révész Lacival mentek le annó valamelyik helyre, amikor tehát, hogy még nem tudtuk, mi ez a triatlon, és hogy már egy-két helyen űzték csak, és akkor a Révész Laci
1: ez így van.
0: Akkor nézzétek meg, hogy mi ez egyáltalán. És ugye a harmadik város volt az országos szinten, ugye Balassagyar mondta, ami megrendezte először ezt a sportágat egyáltalán.
1: Sőt, akkor még apa nem is triatlonozott, amikor mi már igen. Tehát tényleg? Így van,
2: kezdtük
1: el, még a Gál Lacikáé, Kis Peti, tehát hogy itt a gyarmati kis fiatalok, tehát kvázi így imádkoztak, hogy le tudjuk úszni a 300 métert, de tényleg így de volt. Jó. És akkor, ahogy úgy kijöttünk a vízből, juhú, nyilván így a végén, akkor bicikli, meg futás, és apa néhány évre rá kezdte el, no jó van, akkor
0: mi ez a őrület itt a fiatalok?
1: Akkor legyen.
0: Teljesen jó. Úgyhogy tessék menni a hétvégén a triatlonra. Jó, most pedig megyünk, zenélünk, és az első témánk jön majd a hetes hírek után.

0: Workspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
0: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
6: Kihasználatlan része is van a Széchenyi Forgács-Liptai Kastélymúzeumnak, így ott is kisebb turisztikai fejlesztés várható. Erről tájékoztatta rádiónkat az Ipoly Völgye Európai Területi Társulás igazgatónője. Sándor Ildikó a Megafonnak elmondta, igény mutatkozott a város részéről, hogy az üres épület szárny új funkciót kapjon. Így lehetőség nyílik bekapcsolódni a kerékpáros turizmusba. Egy biciklis szervizpontot és egy közösségi teret alakítanak ki a kastély Kasznerház részében. Hozzátette, mellett közvetlen lejárót biztosítanak az épületből a kastélykertbe, így nem kell majd megkerülni a félvárost, ha valaki ott szeretne néhány órát eltölteni. Július eleje óta számottevően csökkent a Duna vízállása, ami a térségben így Göd és a szomszédos Dunakeszi partjainál is jól látható, írja a Hello Göd hírportál. A víz visszahúzódása miatt egyre szélesebb kavicsos és iszapos partszakaszok válnak szabaddá. A Gödi vízmérce adatai szerint a folyóvíz szintje július 4-én még 78 cm volt, hétfőre azonban mínusz 8 cm-t mértek. Ez azt jelenti, hogy mindössze 9 nap alatt 86 cm tapadt a Duna ezen a szakaszon. A szakemberek a gyors csökkenést a tartós csapadékhiánnyal, valamint a hosszantartó meleg és száraz időjárással magyarázzák. Bár a környéken előfordultak helyi záporok, a folyó vízgyűjtő területén nem hullott elegendő csapadék a vízállás érdemi emelkedéséhez. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. Az Ady Endre utca és a Papszigeti lejáró közötti részen július 21-től kezdődnek meg az aszfaltozási munkák. Kettől kezdve a hétköznapi éjszakai órákban este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás lezárásra és jelzőőrös forgalom irányításra kell készülni. Mivel a járművek csak váltakozva haladhatnak, az érintett szakaszon jelentős torlódásra kell számítani. Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter az Egyensúly Intézet panelbeszélgetésén. Ruszin Szendi Romulus a rendezvényen a védelmi prioritásokról kérdezték. Szerinte a legfontosabb a jövőkép, de ahhoz, hogy stratégiát építsen az új kormány, látni kell a nemzet és a partnerországok érdekeit, valamint értékeit. Úgy vélte, hazánk érdekei egybeesnek a szövetségesével, a bizalmat pedig helyre kell állítani. Hozzátette, éppen ezért a kabinet egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot ő maga is elfogadhatatlannak tartotta.
7: Időjárás.
6: Ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szórványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. 27-28 Celsius fokos maximumok várhatóak.
8: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
9: Nyékiautóház.hu.
10: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Őrhalom belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
11: Nagyot szól.
13: Elmúlt 7 óra 3 perc, ezek voltak a hírek. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, egy gyors beköszönés, jó reggelt!
14: Szia fiúk, jó reggelt hallgató!
15: Hello lány, sziasztok hallgató!
13: Norbika is itt van, jó reggelt mindenkinek! És akkor igen, ezen a szép 2026. július 15-i szerdai reggelen mindjárt beszélgetni fogunk a szúnyoggyérítésről, mert hogy ez visszatérő témánk, ne ráncold a homlokodat.
15: Azért ráncolom, mert nem is láttam még szúnyogot az idén.
14: Nekem mondjuk a... nálunk már volt.
13: Nekem tényleg, mondta, hogy Nyíresben rengeteg van, tehát van. Meg lehet dögleni.
15: Akkor csak szerencsés vagyok, ott ahol éppen ülök.
13: Úgyhogy beszélgetünk erről majd, mert hogy itt a kémiairól át akarnak állni a biológiaira, ez egy miniszteri elszólás is volt egy pár nappal ezelőtt, és nekünk volt ezzel kapcsolatban témánk, mégpedig Dunakanyar Közvetvédő Egyesület kis akciója kapcsolatban, úgyhogy erről fogom majd mindjárt beszélgetni.

0: Szúnyogérítés, tehát a témánk, jó rádiózást kívánunk a most ránk tekerőknek, 95.7 és 91.9, és azért foglalkozunk ezzel, mert egy pár nappal ezelőtt Gajdos László, ugye az élő környezetért felelős miniszter az, aki bejelentette, hogy véget vetnek a kockázatos és elavult kémiai szúnyoggyérítésnek. Ugye azt szerintem mindenki tudja, és nagyon sokat lehetett már olvasni, meg én is hallom, hogy ha látszom, hogy Balassagyarmaton is kémiai szúnyoggyérítés van, akkor végigmegy ez a kötfelhő, vidd be a ruhákat, vidd be a gyerekjátékokat.
1: Magadat.
0: Bár egyébként nem káros idézőjelben, csak a rovarokra, de azért vidd be, hogy azért ne legyen dzsimbis. És akkor, hogy nem csak ugye a szúnyogot öljük meg ezzel, hanem sok más rovart is ezzel a kémiai permettel. Mi ezzel többször foglalkoztunk, mi Mukis Danival is beszélgetünk arról, ugye, hogy hogyan is számolják azt, hogy hol mennyi a szúnyog sűrűség, és ott tudod, hogy beküldenek téged egy bizonyos ponton a Zsinzsába, és akkor megcsipheted magad X idő alatt, és akkor abból tudnak egy ilyen statisztikát.
2: Azt gondolom, az nem én lennék.
1: És lakmuszember.
2: De ez munka.
3: Az indikátor.
0: Ez a munka. Hogynehogy. Érted? Ez egy munkakör, és ezt így tudják.
1: Hát szezonális, de végül is.
2: Igen. Én elég rosszul néznék ki utána, mert én ennyi allergiát. És általában csípésenként
1: fizetnek.
2: Tehát
1: per csípés. Igen. Hogy mennyit per, azt nem tudom.
2: Minél csúnyában jössz ki a helyről,
0: annál gazdagabb leszel.
1: Ronda vagy, talán túl se éled, de milliókkal együtt jössz ki.
0: Na és ugye szakértők szerint ez gáz, ez a kémiai szúnyogdérítés, és azt mondta most a Tisza kormány, ugye élő környezetért felelős minisztere, hogy megkezdődik az átállás megszervezése, ami annyit tesz, hogy kiemel feladat lesz az, hogy a biológiai gyérítésre álljon át az ország a lakosság bevonásával, meg a folyamatos tájékoztatással. Arról is szólt egyébként, hogy néhány évvel ezelőttig használt hatóanyagnál minden ezzel elpusztított rovarból mindössze egy volt a szúnyog. És napjainkban ugye alkalmazott ennek esetében minden 100 elpusztított rovarból csupán egy a szúnyog. Tehát az végig tolja ezt a cuccot mindenhol.
1: Mindenki más.
0: Igen, és a 100 rovarból egy volt a szúnyog.
2: Mondjuk hadd legyek nem én itt hír. Azért a kicsit szkeptikus, mert hogy honnan tudjuk. Tehát én nem tudom, én egy icipicit már kevésbé hiszek minden ilyen statisztikán.
1: Megkérdezték. Egy bizonyos mintán.
0: Hát figyelj, én tudom azt, hogy szerintem biztos, hogy te se tudomány, én hiszek a
2: biztos,
0: tudományban.
2: Biztos, hogy exakt, hát én is azt elhihetem.
0: Azért mondom, hogy gondolom, a statisztika. És akkor annyi a lényeg, hogy ezt át akarják variálni, mégpedig biológiaira, ami ugye még a csirájában, a kölyök korában folytja el a vízbe a szúnyogokat.
1: Tényleg? Azért nem, hogy rengeteg békát.
0: Nem, elvileg így, hogy a biológiai az, hogy úgy betuppantják, hogy amikor még kölyök korban van, és tényleg lárva, akkor speciálisan a neki készültett cuccal
2: célzottan őket még nem hagyják kifejlődni.
0: Így van, valami ilyesmi. És erre akarja a Dunakanyar Közvetlenül Egyesület is egyébként terelni az önkormányzatokat a Dunakanyarban. Nagyon jól haladnak, mert hogy több településsel már kötöttek olyan megállapodást, hogy nem fogják használni ezt a kémiait, mert tényleg brutálisan
2: mondjuk
0: káros.
2: Mondjuk ez nem kérdés, hogy egy biológiai terápia csak hasznosabb.
0: Igen,
2: lehet, mint egy vegyi egyéb.
0: Kíváncsi vagyok arra, hogy a Batki László, aki a csapatnak az elnöke, ő hogy vélekedik erről, mennyire lesz ez gyors vagy lassú átállás, úgyhogy a Lacival beszélgetünk, mi nyerte meg a slágerek után.

0: Gyérítsük a szúnyogot, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, pontosabban írtsuk, mert ugye ez a hivatalos szakszó, hogy sőt, nem, hogy gyérítsük, bocsánat.
1: Ez sokkal jobb az, igen, szúnyog, az írtsuk, az nem.
0: Szúnyog gyérítés, de hát ugye a köznapban mi szúnyogírtást szoktunk mondani, de hát a szúnyog gyérítés a hivatalos megfogalmazás, és azért foglalkozunk ezzel most, mert hogy ugye egy pár nappal ezelőtt Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter bejelentette azt, hogy megkezdjük az átállást, pontosan a megszervezését, hogy mi a kémiairól átálljunk a biológiaira. Ugye, ahogy mondtuk az előbb is, nagyon sok szakember, rengeteg zöld csapat, civil, tudom azt, és emlékszem rá, hogy amikor itt Balassagyarmaton is például volt szúnyoggyérítés, akkor a Facebook tele volt azzal, hogy miért kell még mindig ezt a porfelhőt, vagy végig be a kemikáliát, és akkor közben kimaradt a, nem tudom én, a friss mosott bugyika, akkor azt vigyük be, mert akkor azt
1: igen, mi például a medencével ablakokat voltunk így, hogy ez így
0: ablakokat csukjuk le mert igen. Ugye izé, és ugye azért ágálnak még itt a zöld szakemberek, mert hogy ugye, nem tudom én, 100-ból lehet, hogy csak egy vagy kettő, ami elpusztított szúnyog, és a többi az meg hát...
1: Hát mert ott a platós autó egy ilyen kis rettenet füstgéppel a hátán végig
2: hát
1: vonul.
2: Sokszor, sajnos.
0: Én ezt mindig elmondtam, mert mindig eszembe jut ezt, hogy pont Sahira Iposságra mentünk este koncertezni, és előttünk volt ez a tartályautó, autóval wow. Mentünk, nem tudtuk, hogy mi az, és csak így ilyen kezd így csapni, meg kellett állnunk, mert olyan tejfehér, vastag tüstköd, nem tudom én mi volt,
2: haladni.
0: Hogy ott álltunk, hogy akkor mert nem úgy, mint amikor te köd van, és akkor azért mondjuk látsz valamennyi. Nem.
2: Ebben nem.
0: De hogy mint valami videóklipben, vagy valami fantasyben lenni, hogy így körülötted így, mint valami Stephen King novella.
2: Kicsit más a sűrűsége.
0: Nagyon durva.
2: Aztán volt a gazdag idők, amikor mondjuk az első nem sikerült, még egy volt egy ilyen.
1: Aztán
2: már nem volt a gazdag idők.
0: Vagy ugye repülővel még ráhúznak egyet, úgy megy végig az egész történet, tehát igen. És ez miért bejelentette azt a miniszter, hogy az egyik kiemelt feladata lesz a tárcának az, hogy kezelje a szúnyoggyérítés ügyét, és hogy a biológiai gyérítésre való országos átállást kezdne megszervezni, és a lakosságokat is vonja be, és folyamatosan tájékoztassa. Az utolsó mondat számunkra nagyon fontos, mert hogy egy nem is olyan régen beszélgettünk mi, a Dunakanyar Közvetlenül Egyesület elnökével, Batki Lászlóval, és hogy a Lacival az volt a témánk, hogy ők a Dunakanyarban piciben már elkezdtek ezt a fajta oktatást, okítást, felkészítést, ugye, hogy pontosan mit is jelent az, hogy akkor biológiai szúnyogbérítés. Felhívnak figyelmet arra, hogy akkor, Nórikám, ott van kint a öntöző bödönke, tegyük már a tetejét, hogyha nem akarsz itt, nem tudom, minél szúnyogluppent, gyakorlatilag folyamatosan, tehát, hogy érted, hogy akkor ilyeneket is, kis innovációkat is, meg úgy, hogy akkor átálljanak a kémiairól az önkormányzatok a biológiaira.
1: Nagyon jól hangzik.
0: Úgyhogy ez már helyben ez így van, úgyhogy beszélgetünk arról a Lacival, hogy látja ennek az átállásnak a akár időbeliségét, illetve az, hogy akkor maga a csapat, az egyesület az megye tovább mondjuk ezen a kijelölt úton is, amit ők felvállaltak. Jó az együttműködés mondjuk az önkormányzatokkal, és tényleg mit várhatunk ettől a fajta átállástól, úgyhogy Batki László, az egyesület elnöke itt van a vonalban. Szia Laci, jó reggelt!
3: Hello, sziasztok! Üdvözlök minden kedves hallgató!
0: Jó reggelt, szia! Na, akkor csapjunk is bele tényleg, mert hogy a legutolsó beszélgetésünk, vagy az első beszélgetésünk itt a műsorban, ez tényleg ezt érintette, mert hogy ti is azért ott mozgolódtatok, és talán legutóbb Nagymarossal tudtatok egy ilyen együttműködési megállapodást kötni. Erről is már beszélünk, hogy akkor ez hogy áll, vagy hogy vagytok itt a településeken a kanyarban, de előtte talán tényleg ez a miniszteri bejelentés, hogy hogy látod mondjuk ti az időbeliséget, meg gondolom azért örültek annak, hogy végre ezt mondjuk akár kommunikációs szintén is, de mondjuk a tárca meglépte.
3: Hát valahol már vártuk, meg számítottunk rá, mert ami idáig volt, az nem volt fenntartható már sokáig, úgyhogy egyrészt nagyon örültünk neki, mert a környezetnek is egy nagy fellélegzés lesz, meg mi is befejezhetjük ezt a gerilla harcot, amit itt idáig vívtunk, úgymond a katasztrófa védelemmel, mert itt helyben iszonyat erőforrást emésztett fel nekünk, hogy a lakosságot, meg az egyesület munkatársait, vagy önkénteseit koordináljuk, hogy itt a legtöbb település lefújja, vagy lemondja, vagy csökkentse a kémiai gyérítés útvonalát, szóval hetente kellett ellenőriznünk, hogy írnak-e ide ki megérítést, aztán itt a helyi településekkel egyeztetni, hogy mondják le, ha nem akarják lemondani, akkor miért nem, és akkor a lakosságot mozgósítani, hogy nyilvánítsanak véleményt, szóval, hogy itt ilyen kicsit ilyen gerillaharcot folytattunk a kéne megérítés ellen. Úgyhogy ez a része nagyon jó, hogy ez így megszűnik, vagy lejön rólunk. A munka többi része meg az ugyanúgy folytatódik, mert ugye az átállásnak az egyik legfontosabb feladata az edukáció, mert ha már a nulladik lépésben megszüntetjük a problémát, vagyis a kikelő szúnyogokat, vagy az még inkább az inváziós szúnyogokat, és nem neveljük ki őket, akkor ugye nem kell utána írtani őket. Úgyhogy szerintem az átállásnak ez lesz az egyik legfontosabb feladata, hogy a lakosságot fejben edukálja.
0: Fejben,
3: hogy itt legyen egy az emberek fejében benne az, hogy ugyanolyan feladat letakarni a vízgyűjtő edényeket, meg felszámolni ezeket a szúnyog tenyészhelyeket, mint mit tudom én, levágni a füvet. Szóval, hogy ez ugyanúgy egy ilyen ház körüli feladat lesz, vagy az már tiszta. Most is.
0: Te, és akkor csak, hogy picit pontosítjuk már a Norris dologat, ugye megkérdeztem, hogy akkor hogy a biológiai gyérítés maga, akkor az pontosan technikailag vagy technológiailag mit jelent? Csak hogy mondtok itt az előbb is, hogy tehát ugye itt koncentráltan a kölykökre vonatkozik ez, hogy akkor van egy olyan anyag, ami még, nem tudom, a kikelést is megakadályozott, ami lárva sem lesz, vagy akkor inkább a lárvára megy rá, és akkor megakadályozott, hogy szúnyog legyen belőle.
3: Nem, igazából ez a biológiai készítmény, ez egy magyar tudós által izolált baktérium.
1: Óriás.
3: Jól emlékszem, Izraelbe találták egy pocsolyába, vagy ott találták meg. Uh-huh. És ez azt csinálja, hogy a szúnyog lárva megeszi, és az emésztő rendszerében begyullad, vagy valami anomáliát csinál, és akkor attól elpusztul.
0: Őrület.
3: Ugye, de ez csak a lárva bizonyos állapotaiban képes megenni, amikor táplálkozik.
0: Aha.
3: És akkor kell kijuttatni, és ennek hőmérséklettől függően viszonylag kevés az ideje, szóval most nem akarok
0: konkrétan. Van egy ilyen szűk keresztmetszet.
3: Kettő nap, egy hét, két hét nagyjából, amíg ezt a szert ki lehet juttatni, ezért ezeket a területeket folyamatosan monitorozni kell. Ugye ebből a készítményből már lehet kapni a lakosság számára is elérhető tablettákat.
0: Ah, akkor ez egy kis tabletta.
3: Uh-huh. Igen, szóval ezt igazából a lakosság is tudja használni. Kulinexnek hívják a készítményt, amit lehet használni. Erre aztán most Magyarországon épp nincs forgalomba, de dolgoznak rajta, hogy ismét forgalomba kerüljön.
0: Hát ha mondjuk most már a tárcavezető azt mondta, hogy rá kell állni, akkor gyakorlatilag az első kérdés az, hogy akkor legyen az a tabletta, amivel ezt meg tudod csinálni.
3: Igen, szerintem ez biztos, hogy ez prioritás kell, hogy legyen. A másik meg az ugye, hogy a katasztrófa védelem is végzett idáig biológiai gyérítéseket, de ezeket a nagy kiterjedésű pangóvizes területeket kezelték, jól emlékszem, légiúton.
0: Aha.
3: Úgyhogy ennek a precizitásán kell még szerintem állítani, hogy ne az legyen, hogy vezényszóra naptárszerűen történnek meg a kezelések, hanem valóban egy monitorozott, áttekintett dolog legyen, és hogy akkor rendeljék el a kezelést, amikor annak értelme van, és ne pedig előtte, meg ne pedig utána, amikor már nincs értelme. Én úgy gondolom, hogy azért ezzel lesz feladat bőven, de hogy nem állunk olyan rosszul, aminek én nagyon örülök, hogy itt a Dunakanyarban már ezt elkezdtük egy 3-4 éve ezt az edukációt, és itt már azért elég jó benne van a fejekbe, és most nem akarok dicsekedni, de hogy szerintem így az országban eléggé előjárunk ebben az átállásban.
0: Tök jó, dicsekedjünk, tök jó, nagyon jó.
3: Úgyhogy pont ma olvastam is még a cikket ezzel kapcsolatban, és velem is megfogalmazódott, hogy azt az edukációs adatcsomagot, meg anyagokat, amiket mi már létrehoztunk és használjuk,
0: valamilyen úton,
3: módon elküldjük nekik, igen, ja. hogy ha más nem, akkor adaptálni tudják a saját edukációs kampányukhoz.
0: Tök jó. Jó van, Laci. Akkor nyomatjátok.
3: Nagy, nagyon üdvözlendő dolog, ami történt, úgyhogy vártunk rá már nagyon.
0: Elhiszem. Jó, beszélünk majd, és akkor kitartás, mert nyomjátok meg, szurkolunk, úgyhogy ha vannak aktualitások, akkor beszélünk megint, Laci. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
3: Oké, köszönöm.
0: Köszönjük. Szia, szia.
2: Szia, szia.
0: Ennyi akkor.
1: Nagyon jó, én gyorsan addig elmondom, hogy rákerestem. Egy darab félgramos tabletta, akár 250 liter víz kezeléséhez elegendő, és 4 héten át tart a hatása.
0: Aha.
1: A vízgyűjtő. Úgyhogy én azt gondolom, igen.
0: Jó, csak hogy itt az, hogy nyilván annyi minden van, amit meg kell csinálni, az azbesztől kezdve minden, tehát hogy asszály, nincs víz, nem tudom. Tehát,
1: jó, hogy de hogyha akár most ember szinten, vagy családi ház szinten is elkezdi valaki, akkor az mert megrendelhető.
0: Lehet. Igen, úgyhogy hajrá, hajrá, és innen is a Laciékat üdvözöljük.
4: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
6: Kihasználatlan része is van a Széchenyi Forgács-Liptai Kastélymúzeumnak, így ott is kisebb turisztikai fejlesztés várható. Erről tájékoztatta rádiónkat az Ipoly Völgye Európai Területi Társulás igazgatónője. Sándor Ildikó a Megafonnak elmondta, igény mutatkozott a város részéről, hogy az üres épületszárny új funkciót kapjon. Így lehetőség nyílik bekapcsolódni a kerékpáros turizmusba. Egy biciklis szervizpontot és egy közösségi teret alakítanak ki a kastély Kasznerház részében. Hozzátette, mellett közvetlen lejárót biztosítanak az épületből a kastélykertbe, így nem kell majd megkerülni a félvárost, ha valaki ott szeretne néhány órát eltölteni. Július elejé óta számottevően csökkent a Duna vízállása, ami a térségben így Göd és a szomszédos Dunakeszi partjainál is jól látható, írja a Hello Göd hírportál. A víz visszahúzódása miatt egyre szélesebb kavicsos és iszapos partszakaszok válnak szabaddá. A Gödi vízmérce adatai szerint a folyóvíz szintje július 4-én még 78 cm volt, hétfőre azonban mínusz 8 cm-t mértek. Ez azt jelenti, hogy mindössze 9 nap alatt 86 cm-t apadt a Duna ezen a szakaszon. A szakemberek a gyors csökkenést a tartós csapadékhiánnyal, valamint a hosszantartó meleg és száraz időjárással magyarázzák. Bár a környéken előfordultak helyi záporok, a folyó vízgyűjtő területén nem hullott elegendő csapadék a vízállás érdemi emelkedéséhez. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. Az Ady Endre utca és a Papszigeti lejáró közötti részen július 21-től kezdődnek meg az aszfaltozási munkák. Kettől kezdve a hétköznapi éjszakai órákban, este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás lezárásra és jelzőőrös forgalomirányításra kell készülni. Mivel a járművek csak váltakozva haladhatnak, az érintett szakaszon jelentős torlódásra kell számítani. Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter az Egyensúly Intézet panelbeszélgetésén. Ruszin Szendi Romuluszt a rendezvényen a védelmi prioritásokról kérdezték. Szerinte a legfontosabb a jövőkép, de ahhoz, hogy stratégiát építsen az új kormány, látni kell a nemzet és a partnerországok érdekeit, valamint értékeit. Úgy vélte, hazánk érdekei egybeesnek a szövetségesével, a bizalmat pedig helyre kell állítani. Hozzátette, éppen ezért a kabinet egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot ő maga is elfogadhatatlannak tartotta.
4: Időjárás.
6: Ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szórványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. 27-28 Celsius fokos maximumok várhatóak.
5: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Őrhalombel területén, valamint Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
7: És most indítjuk a napot. Start menü.
5: Start menü.
7: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Ma is tanultunk valamit, kedves hallgatók, ugye?
1: Én teljesen, tehát hogy én tényleg le vagyok taglózva, mert hogy őszinte legyek. Én ezelőtt nem hallottam erről, pláne, hogy egy magyar tudós fejlesztette ki, vagyis, hogy találta meg tulajdonképp azt a baktériumot. Tehát, hogy még mindig van új
2: én
1: nap alatt.
2: Nagyon érdekes egyébként, ugyanezt a taglózást éreztem itt valahol a hátsó részemen, a fejem, a tarkom környékén. Amikor kivándoroltunk valamelyik este a szempajtással a teleszre, és akkor ilyen balkonnövény, benne futó, keskerágó, fazonó kis növény, és egyszer csak láttuk, hogy szanaszét van rágva a levele. Nem tudtunk már akkor sehova sem folyamod, mi megkérdeztük az okos internetes segítőtársunkat, a mesterséges intelligenciának oda vonatkozó kis programjától, és ő szépen a levélről felismerte, hogy mely bogár rágja, elmondta, hogy milyen ormányos anyám kínja ez a bogár. Aztán kérdeztem, hogy mit lehetne tenni ellen azon kívül, hogy jajongunk fölött, azt mondta, ezt hegyük össze, mondtunk, összeszedtük, akkor mondtuk, hogy mit lehet mégis. Mondta, akkor oké, akkor ne kémiai cuccal próbálkozunk, hanem megvannak a biológiai ellenségei ennek az ormányos nem tudom micsodának, és ugyanúgy szépen besétálsz az aktuális növényvédős vagy takarmányos boltban, ahonnan ezt be lehet szerezni, és ugyanúgy ilyen porformátumban ki lehet szórni, be lehet rakni, és az van, hogy ennek az ormányosnak a kikelő lárvái rá fognak cuppanni erre a cuccra, megeszik, és ugyanazon az elven pusztít, mint amit most megtudtunk egyébként, hogy zajlik. Szóval ez már több fronton támad ez a dolog, csak nyilván ez egy nagyon pici kis lokális motyú, ahhoz képest, amilyen tömegesen érint minket a szúnyogérítés.
0: Lehet kapni ilyen, azt talán akartam mindig venni ilyet azóta, hogy a Cadillac Drive-ot megnéztem, hogy a Fábris anya meg a Vahorn András, mikor végigmentek, hogy az egész világon a Cadillackel, és akkor valóban már fönt voltak a Kanada környékén, és akkor mentek föl, és akkor iszonyat moszkító invázió volt. És akkor ott az egyik kínai adta nekik el, nem tudom, $3 ilyen elektromos szúnyogírtó.
1: Nekünk olyan van,
0: hogy így, tudod, hogy így rendesen
1: nekem van teniszütő,
2: Vegyél.
1: Az van, nagyon praktikus, óriási.
2: Van. Az is egy, abszolút biológiai motyó.
1: Abszolút. Én egyébként élem.
0: Semmi kemikália.
2: Csak a játékosabb verzió.
0: Semmi kemikália, csak azt, hogy érted, megrázottam őt, nem tudom én, egy pár volttal.
2: Igen, ez
1: rendesen.
2: És ha van, és ebből van mondjuk kettő, akkor abból már verseny van, hogy ki ütött nagyon többet.
1: Így.
2: Micsoda? Egy vetélkedőt lehet rászervezni.
1: Én egyébként
2: egy
1: otthon szoktam, mert hogy én suhintom is hozzá, tehát hogy én nem adom meg a lehetőségét még annak se, és Rizsi szoktam mindig mondani, hogy elég odaérinteni, mondom,
0: boom!
2: Hát úgy kell.
0: Nem kell már darcozni.
2: Azért is, mert ugye, tehát most, hogy frissen van festve, mert az egyik szoba meg a konyha meg az előszoba, hogy rámegy a falra, tud a légy, vagy a szúny, az csak porcival tudom egyébként elcsipenteni, tehát hogy ezért kell majd nekem ez a fajta.
1: Mindenképp szerez be egy ilyet, tök jó egyébként.
0: Jó, köszönöm. Na, és akkor álljunk majd át, és ha Laciék akcióznak, akkor arról majd még beszélünk itt a reggeli műsorban.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.

0: Jól hallottad, nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
0: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
1: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
3: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
1: Horizontablak.hu.
4: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
5: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
4: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
5: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
6: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Ékiautóház.hu.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
9: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
0: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig újra felpesdül Vác belvárosa. Érkezik a 32. Váci Világi Vigalom, ahol a zene, a nyár és a fesztivál hangulat találkozik. A színpadokon Karamell, Velhello, a Korál Emlékkoncert, Konyha, Full Moon, Alma Együttes, László Attila, DJ Henry, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: forgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Tárnyi emlékeket vár a Nógrád vármegyei lakosoktól a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum. Az intézmény felhívásából kiderül, idén szeptemberben rendezik meg a Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Salgó-Tarjánban 1921 és 1990 között című időszaki kiállítást. A Megafon reggeli műsorában Máté György osztályvezető elmondta, szeretnének minél teljesebb képet nyújtani a helyi mozgalmak történetéről, ehhez pedig a lakosság segítségét kérik. Hozzátette, várnak minden olyan fényképet és tárgyat, amelyek a cserkészethez, a Levente vagy az úttörő mozgalomhoz, illetve a kisdobos évekhez kapcsolódnak. A Nógrád vármegyei főügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 38 éves férfit, aki a rendőrök szeme láttára akarta leszúrni a testvérét. A nyomozás szerint a férfi július 8-án a késő délutáni órákban egy kelet-nógrádi kis településen veszett össze nővérével, akit egy konyhakéssel azzal fenyegetett meg, hogy megöli. A sértett félelmében hátrálni kezdett, miközben a támadó a késsel szúró, vágó mozdulatokat tett a mellkasa és a hasa irányába. A férfit a bűncselekmény elkövetésében végül csak az időben érkező rendőrök határozott fellépése akadályozta meg, akik a dühöngő elkövetővel szemben elektromos sokkolót alkalmaztak. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. Az Ady Endre utca és a Papszigeti lejáró közötti részen július 21-től kezdődnek meg az aszfaltozási munkák. Kettől kezdve a hétköznapi éjszakai órákban este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás lezárásra és jelzőőrös forgalomirányításra kell készülni. Mivel a járművek csak váltakozva haladhatnak, az érintett szakaszon jelentős torlódásra kell számítani. Országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal mérséklődtek a lakásárak júniusban, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ezzel már harmadik hónapja tart a csökkenőtrend a fővárosban. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb több mint 5 éve 2020 őszén volt példa. A júniusi adatok alapján a hazai piac területileg is ketté szakadt. A középső és a nyugati ország részben stagnálnak vagy esnek az árak. A Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, míg a Dél-Dunántúlon 0,6%-kal mérséklődtek az ingatlan árak májushoz képest. Pest vármegyében és a Közép-Dunántúlon lényegében stagnáltak az árak. Az Európai Unió tanácsa megnyitotta a külügyi fejezetcsoportot Ukrajnával, írja a Telex. A tagállamok kormányait képviselő testület elnöksége közölte, ez a második ilyen egység, amelyet elindítottak a szomszédos országgal. Az uniós csatlakozáshoz a tagjelölteknek át kell venniük az EU több mint 30 fejezetre osztott 6 témakörbe csoportosított joganyagát. A folyamat főbb lépéseihez így a tárgyalási fejezetek megnyitásához és lezárásához is a tagállami kormányok egyhangú támogatása szükséges.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
4: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
3: Ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szórványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. 27-28 Celsius fokos maximumok várhatóak.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
1: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Őrhalombel területén, valamint Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
4: Nagyot szól.
6: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és itt van a Nóri is, jó reggelt.
7: Jó reggelt.
6: Nóri is, jó reggelt. Na, hát apuka fölpattintott nem is olyan régen a közösségi oldalára egy közös fotót, amelyen ő és Szolnoki Péter látható. Hol volt az?
8: Az egy nagyon szép dolog volt, az egy wellness központnak a tetején volt, ami Budában is nagyon szép kilátással bír, és azért kellett oda menni arra a tetőre, mert a Petinek akkor jelent meg egy szólólemeze, tehát egyetlen azt hiszem meg legutolsó szólólemeze nyilván, és annak volt egy klip felvétele.
6: Aha, és akkor
8: és
6: te.
8: Egyre statisztáltunk, Klaus is ott volt. Nem, nem sokan látok engem táncolni, de aki azt a klipet megnézi.
7: Jaj, én azt emlékszem.
8: Abban látni fog. Elképesztő volt, plusz én segítettem őket abban, hogy a én vittem a kis helyi hangosítást oda, tudod, ami kell
6: hogy
8: ahhoz,
6: akkor, hogy legyen, akkor
8: hogy legyen a egyfajta érzete abszolút, a történetnek, és az, ez az egy ott készült kép volt.
6: Na hát szerintem már mindenki tudja, de azért elmondjuk azt, hogy miért is beszélgetünk erről, ugye a Szolnoki Péter ugye a Bomban együttesnek az egyik alapítója, aki relikus hirtelenséggel hunyt el a számunkra, de azért gondolom a családon belőle lehetett tudni, hogy már nagy a baj, ugye arról szóltak a hírek, hogy azt nem közölték, hogy milyen egészségügyi problémával küzd, de azt, hogy a legjobb kezekben van és gyógyulgat, és azért ugye a nyári turnét lemondta az együttes, körülbelül ennyit lehetett tudni, és aztán rá X napra jött a hír, hogy akkor Petit elvesztettük. Úgyhogy mivel salgótaráni indulású fiatalemberről van szó, ezért ugye egy helyi dolognak is tarthatjuk azt, hogy erről beszélgetünk egy picit, mert akkor egy picit a Peti a miénk is, mármint erre gondoltam, csak ilyen
7: fogalmaztam. Sőt, én láttam, hogy fuvolázott, mert még a Konkoly tegeréka rakta ki, hogy ők együtt fuvoláztak Tarjánban.
6: Igen, meg talán még rendőzenekarban is
8: ő ott volt. Ő állományban volt, én azt gondolom napjainkig.
6: Aha.
8: Ő nagyon sok híres zenész egyébként a rendőrzenekar, fúvózenekarnak tagja, és okról tudok.
6: Aha.
8: Az ő kísérő óriási csapatában is trombitások, fúvósok, akár még ütős szekcióban, sőt biztosan a Hastó Zsolti például, aki a első emeletben dobolt a Michel után, meg minden, ő is rendőrzenekaros. Tehát ők egy ilyen ott is kollégák, úgymond, nagyon
6: ezek
8: érdekes.
6: Tök jók ezek a
8: sose dolog. Tudtam, én is nagyon meglepődtem lehet, hogy a Peti, azt hiszem, hogy állomány. Beszéltünk is róla, hogy meddig marad abban az állományban, és mondta, hogy ameddig lehet, és én azt gondolom, hogy ez így volt.
7: Illetve még mielőtt Norbi elmondja a véleményét, én ahogy olvasgattam a közösségi média oldalakon, hogy oké, hogy mindig megemlékeznek a nagyokról a kollégák, vagy nem tudom, barátok, de hogy én most annyi szívhez szóló hosszas írást olvastam,
8: nem volt
7: olyan ember, aki csak úgy annyit írt volna, hogy ég veled, vagy valami, hanem hogy mennyire emberi volt, mennyire kedves, segítőkész, szakmában mennyire király volt, igen, azt egyértelműen mindenki, hogy nyilván rengeteget háttérénekelt is. Tehát, hogy
6: beszélgetünk róla egy kicsit, jó, mindjárt meg a slágerek után, pláne azért is, mert hogy nótát tekintve is van kapcsolási pont, ugye Norbi meg Péter között.

0: Valami Amerika!
1: Szolnoki Péterre emlékezünk ezekben a percekben, itt ugye Bombon együttes egyik alapítójára, és azért is, mert hogy Norbi is dolgozott vele, másrészt azért itt Földink is a Péter, úgyhogy még mindig nem tudom egyébként múlt időben mondani, hogy Földink
2: nem.
1: Volt olyan pura
2: nem. Alap, ez nem áll a szádra.
1: Igen. Na, a dalról beszélj, mert ugye te kiraktál egy posztot, amin ott volt egy kép, meg ugye hozzá egy kis bejegyzés, és a képet már azért átbeszéltük, de hogy maga a nóta, ami összekötött téged a Péterrel, az akkor mi volt?
2: Az úgy volt, hogy sok évvel ezelőtt, egész pontosan szerintem Petinek a 45. születésnapja környékén ismerkedtünk mi meg azelőtt valamikor, és Sándor Andris, egy közös ismerősünk, szintén Salgó Torjáni újságíró, médiás szakember, volt az, aki összehozott minket egy Bombon feladat kapcsán, ami arról szólt, hogy a Peték akkor kerestek valakit, aki megcsinálja nekik a régi hagyományos, most azt hiszem, hogy 4-3 arányú formátumú volt régen a tévé. A 4-3-as arányúban igen. Készült videóklipeket, egy kicsit modernizálni 16-9-re, és akkor megkaptam ezeket egy drive-on, és akkor az összes ilyen klipet én otthon azok, amiket lehetséges megcsinálni 16-9-re áthúztam, és akkor amik most vannak fönt így, azokat mind én csináltam, ilyen értelemben a neten. És ez volt az, ahol úgy elindultam még is dolgunk, és akkor nagyon sokat, egy időben sokat találkoztunk, voltam a szülinapján, ott is meghívott minket, Klauval, családdal voltunk, egy Biatorbányon, ahol lakik, a 45. szülinapján, ott láthattam tényleg azt, hogy milyen ő családilag, hogy a gyerekeidvel hogy viselkedik, hogy milyen de nagyon nehéz 10 percben vagy pár percben Petiről beszélni, mert ez annyira jó, tényleg annyira jó alűröktől totálisan mentes, elképesztő tehetségű ember a karnyújtásnyira tőled, hogy nagyon ritkán érzi az ember azt a pluszt, amit úgy érez valakivel, hogy az első perctől kezdve sajnos az utolsóig rajongsz érte, tehát egy hatalmas szeretett ember volt, és aztán ennek egy része lett az, hogy a Petiék úgy érezték, hogy azt a munkát, amit ott mi elvégeztünk, aztán később volt egy könyv, Sándor Andris írt róluk egy könyvet.
1: Tényleg ott
2: amíg
1: is ott
2: mindig úton, igen, annak meg azt csináltam, hogy a Doncsok Zolival, ugye szintén gyarmati kollégánk, ismerősünk, barátunk, csináltuk neki ennek a bemutatóról készült filmet. Ez is ilyen bagdostam össze, ez úgy került fel a netre, meg minden. Tehát ezekben úgy én dolgoztam viszonylag sokat nagy szeretettel, és utána a Peti kereste az alkalmat, hogy mi az, amivel nem én, a Peti kereste az alkalmat, hogy mi az, amivel viszonozni tudja, mert ő nagyon hitt a viszonzásban, a gesztusok rendszerében, a megbecsülésben azt, hogy valaki elvégez egy munkát valahol, akkor annak a nevét mindig minden körülmények között egy szinten emelni, soha nem elfelejteni, soha nem felejtette el a születésnapot, a köszöntést, a családit, elképesztő ember volt, ebben a tekintetben is figyelmességben és szeretetben, és akkor ő felajánlotta, hogy egy dalt teljesen gratis ajándékban fog nekem adni, és akkor ez meg is történt, és hanem kisvártatva, egy nagyon jó tempóban megtörtént a dal, ezt én megkaptam, és a Duba Gábor írt hozzá egy szöveget, egy szenzációs szöveget, amit ha most meghallgatok, és meghallgatnám, akkor is összevetném ezzel a szomorú tragédiával, ami a Peti halálát jelenti, akkor azt mondanám, hogy ebben egy kupac olyan szó van egymás mellett, amit most így is, meg úgy is lehet értelmezni. Szóval egy nagyon érdekes dolog, és akkor ezt megkaptam tőle, és megkaptam azt az ajándékot, még ez mellett, ugye Peti biztosította, hogy ezt fölénekelhettem a Michelnek a stúdiójába, a Szent Mihály Gábornak a stúdiójába, ott Pesten, Budán valahol, nem tudom, hogy hol volt ez, oda elmentünk, és jött velem a Peti, segített az énekben, azt hittem, hogy ott rögtön elsüllyedek, meghalok. Amikor egy ilyen üvegkaliszka túloldalán ott ül a Peti, meg a Michel. Én meg ott éneklek, próbálok valamit éneklés szinten imitálni, ugye. És tudod, hogy a Peti van ott a túloldalon, az nem megy, tehát nincs olyan. Olyan is volt, na mindegy. És akkor amikor Michel megkeverte trallala, és akkor Peti énekel benne, földrántotta, de egy 4-5 szólamú vokált hirtelen, hogy valami legyen már a dalból, tudod. És akkor ez lett a végeredmény tulajdonképpen, és ezt én megkaptam tőle, és mondta, hogy majd azért Norbi, majd használhatom én is ezt a dalt, mondom, majd micsoda kis. És soha nem használta föl utána ezt a dalt. Ő nem énekelte föl soha ezt a dalt. Ez tényleg csak az enyém volt.
1: De jó.
2: Ez nekem adta.
1: Igen, nekem ilyen fura viszonyom volt egyébként a Bonbonnal, tehát hogy azt, hogy szerintem az egyik legigényesebb popzene, vagy slágerkészítő csapat volt, az biztos. Mert hogy ez akkor szembesültem én vele egyrészt, amikor talán neked játszottunk föl valamelyik...
2: Valami Amerikát.
1: Nem.
2: Is.
1: Az pont, az, meg valamelyik másik bombondalt.
2: Nehéz.
1: Nem tudom melyiket.
0: Nem és vagyok valami... James.
1: Nem.
2: Énekelni is nehéz.
1: A gitár az nehéz volt. Persze. Tehát, hogy olyan akkor menetekkel kooperáltak a Petiék egy-egy másik, hogy
2: igen.
1: Talán az ízé, az a lefőzt, meg kávé, és akkor túl jó az íz, talán az, hogy reggel van, de nem, mi... Lehet,
2: az, ezt, nem, az nem,
1: az nem.
2: Azt játszottatok szerintem külön, az nem nekem nem.
1: Biztos, hogy nem játszottam, mert egyébként én Bombon nem hallgatok. Tehát csak
2: akkor
1: azért
2: mondom, máshol jött szóba, mindegy.
1: Akkor lehet, de
2: nem, mondom, elképesztő igényes dolog
1: igen.
2: volt.
1: Elképesztő a valami Amerikát azt játszottuk igen. mi is.
2: Nagyon, másik nagyon érdekes dolog egyébként is az időbeliségre, amit az előbb mondtál, hogy ő már nagyon régóta küzdött ezzel a betegséggel. Ugye szintén Sándor Andos nevéhez köthetően volt egy pár ilyen koncert, meg fellépési lehetőség. Volt Széchenyben, volt azt hiszem, hogy Pesten, és a Tarjánban volt a legnagyobb a Józsiban a színpadon. Volt egy nagyon nagy alkalom, amire ezek szerint akkor 2013-ban nekem a plakátja még mindig ki van rakva az üzletbe.
1: Aha.
2: És olyanok voltak rajta, hogy a Korda volt, akkor a Szolnoki Peti, Zséda, Tóth Vera, a Stone is meghalt már azóta szegénykém, és még voltak egy pár, és én szerénységem is, ugye
1: az valami rém.
2: Egy pár dallal ott fölléphettem, és akkor még nem a Peti dalában, azt szerintem az utána született, hanem akkor már megvolt a légörvény, azt hiszem, meg ilyenek. Na mindegy, és a Peti nem tudott már eljönni a koncertre, mert előtte két nappal volt ennek a 12 éves betegeskedésnek a legelső jele, problémája. Akkor élte át azt a dolgot, amivel ezek szerint 12 éven keresztül küzdött.
1: Igen, ez mert egyébként nyilván a kollega, ugye Török Tamás.
2: Török Tamás.
1: Igen, az, olyan májbetegségben szenvedett igen, egyébként, igen. És akkor ez egy ilyen nem olyan kór volt, ami tehát nem mindenkire pattan
2: igen, fel. És ott sajnos azzal már elindult, nem is tudott eljönni a fellépésre. Azt nem tudta már megcsinálni, és akkor abban volt. És ezek után, amikor már túl lett a betegségen, akkor volt aztán a szülinapi dolga, mi akkor elmentünk, és az egészet úgy elmesélte nekünk, hogy volt ez, meg mint volt a egy étterembe mentünk bacsizni, kajálni valamit, nem is tudom pontosan, még ott Biatorbágyon, és ott mesélte annak a pontján mesélte az életéről, hogy akkor hol van. Hát nem volt az akkor annyira borzalmasan vidám beszélgetés.
1: Hát ez gondolom.
2: És ez mellett ennek ellenére tudott ő aztán úgy szerepelni és viselkedni a mindenkivel, amiről az jön ki, amit a Nóri mondott, hogy nincs olyan. Én pont a Lagziba dolgoztunk, és pont a Mátéval dolgoztunk, a Mészáros Mátéval, és akkor beszélgettünk. Ugye ő neki a Szabó Ági a társa, aki nekem a szöveget írta, ő nagyon jól ismeri a Petit. Mindent ilyen volt ilyen közös dolog, és azon beszélgettünk, hogy ugyan mi lehet a Petivel, és éreztem, hogy ennyi hosszú idő, egy hónap hír nélkül, betegségben lévő embernek az nem jó előjel, és akkor pont mondtuk, hogy istenként mi lesz most a Petivel. És akkor felkeltem, délelőtt, mit tudom én, 10-kor, 11-kor, és akkor látom a hírt, alig bírtam a lépcsőre jönni, egyszerűen elképesztő. Tehát lett szó szerint leüt a hír, mert ha csak egy picikét is magadhoz közel engedted a Petinek a hangját, bárha a rádióban ráéreztél arra a szeretetre, amit ő át tudott adni a hangján, és még
0: hát meg maga az ember.
2: Meg maga az ember, egy nagy párját ritkítóan szeretni tudó és szeretni való ember volt a Peti. Amúgy nem teljesen Tarjáni születésű, Peti Debrecenben született.
1: Ja, azt tudom, csak hogy itt van egy ilyen Tarjáni vonatkozás.
2: Pedagógusok voltak, azt hiszem, hogy a gépesuliba, vagy nem tudom, hogy hol tanított az apuka, aki szintén egy szenzációs ember, és az anyukája is egy tündér. És ők akkor munkával költöztek ide, és Peti már kisgyerekként ugye itt növekedett, és akkor így természetesen mindig vállaltatta a rendiságát. Azt hiszem, hogy sokkal jobban, mint a debreceniségét, sőt.
1: Sőt, hát persze.
2: Azt ő nem is különösebben
1: emlékezhet rá,
2: emlékezhet, nem is nagyon emlegette, de a Tarjant ezt ő mindig meghivatkozta, mindig mindenhol.
0: Ez én mondom? Egyébként pont ezt mondtam, ahogy olvastam, hogy mondom, de jó, de hát akkor ma ott énekel.
2: Az tehát, biztos.
0: Hogy ott azért
2: az
0: gyűlnek a
2: gyűlnek a tehetségek ott is, és folytatódnak a tehetséges dolgok ott is.
0: Meg majd hát itt hagyott rengeteget, és zseniális.
1: Hát nem mi is rengeteg, de most csak rákerestem, hogy nem tudom én, van majd 10 bombos lágerünk, amit ugye akár szezonálisan játszunk karácsonykor, tehát hogy vannak ezek a ünnepi nóták is, úgyhogy...
2: Hát, meghallgatod a Hamul és Gyémántot mondjuk Cserhátitól, akkor ott van a Úgy csillával, ők tolják bent hátul azt a vokált, ami világszínvonalú.
1: Igen. Na, úgyhogy még kicsikét beszélgetünk majd róla a zenék után.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Tárgyi emlékeket vár a Nógrád vármegyei lakosoktól a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum. Az intézmény felhívásából kiderül, idén szeptemberben rendezik meg a Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Salgó-Tarjánban 1921 és 1990 között című időszaki kiállítást. A Megafon reggeli műsorában Máté György osztályvezető elmondta, szeretnének minél teljesebb képet nyújtani a helyi mozgalmak történetéről, ehhez pedig a lakosság segítségét kérik. Hozzátette, várnak minden olyan fényképet és tárgyat, amelyek a cserkészethez, a Levente vagy az úttörő mozgalomhoz, illetve a kisdobos évekhez kapcsolódnak. A Nógrád vármegyei főügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 38 éves férfit, aki a rendőrök szeme láttára akarta leszúrni a testvérét. A nyomozás szerint a férfi július 8-án a késő délutáni órákban egy kelet-nógrádi kis településen veszett össze nővérével, akit egy konyhakéssel azzal fenyegetett meg, hogy megöli. A sértett félelmében hátrálni kezdett, miközben a támadó a késsel szúró, vágó mozdulatokat tett a mellkasa és a hasa irányába. A férfit a bűncselekmény elkövetésében végül csak az időben érkező rendőrök határozott fellépése akadályozta meg, akik a dühöngő elkövetővel szemben elektromos sokkolót alkalmaztak. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. Az Ady Endre utca és a Papszigeti lejáró közötti részen július 21-től kezdődnek meg az aszfaltozási munkák. Kettől kezdve a hétköznapi éjszakai órákban, este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás lezárásra és jelzőrös forgalomirányításra kell készülni. Mivel a járművek csak váltakozva haladhatnak, az érintett szakaszon jelentős torlódásra kell számítani. Országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal mérséklődtek a lakásárak júniusban. Derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ezzel már harmadik hónapja tart a csökkenőtrend a fővárosban. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb több mint 5 éve 2020 őszén volt példa. A júniusi adatok alapján a hazai piac területileg is ketté szakadt. A középső és a nyugati ország részben stagnálnak vagy esnek az árak. A Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, míg a Dél-Dunántúlon 0,6%-kal mérséklődtek az ingatlan árak májushoz képest. Pest vármegyében és a Közép-Dunántúlon lényegében stagnáltak az árak. Az Európai Unió tanácsa megnyitotta a külügyi fejezet csoportot Ukrajnával, írja a Telex. A tagállamok kormányait képviselő testület elnöksége közölte, ez a második ilyen egység, amelyet elindítottak a szomszédos országgal. Az uniós csatlakozáshoz a tagjelölteknek át kell venniük az EU több mint 30 fejezetre osztott 6 témakörbe csoportosított joganyagát. A folyamat főbb lépéseihez így a tárgyalási fejezetek megnyitásához és lezárásához és a tagállami kormányok egyhangú támogatása szükséges.
3: Időjárás.
5: Ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szórványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. 27-28 Celsius fokos maximumok várhatóak.
4: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Őrhalom belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Műsorszám termékmegjelenítés tartalma.
6: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Itt vagyunk még egy pár percig szólna ki Péterről, beszélgetünk, illetve emlékezzünk meg róla, mert hogy hát főleg itt Norbi révett azért vannak anekdóták, meg vannak.
1: Igen, olyan jó egyébként hallgatni.
0: Abszolút, vannak olyan élmények, meg érzések, meg emlékek, amelyek azért köthetőek.
2: Hát nekem volt tényleg az a picike néhány alkalom, és az a néhány időszak, amikor ez szorosabban volt, abban volt szerencsém látni azt, hogy működik ez a zenész, szűk zenész társaság, és azt kell látni, hogy rajongtak az zenész társak a Petiért, az összes. Ott is tényleg a szülinapján márok, hogy az irigy-mirigyesek ott voltak, akik egyébként rettentő nagy arcok, az mert, hogy nem teljesen
0: normálisak.
2: Normálisnak, de hogy nem.
1: És ők is sokkal nagyobb zenészek, mint amit ezt a bohóckodást
2: ott mutatják. Volt még igen. Akkor, és mondjuk Török Tominak volt régen a bandája, az Azok a fiúk. Az megvan nektek, az a csapat?
0: Van,
2: én nagyon szerettem az Azok a fiúkot, néhány rádió most is játssza a számukat. Örülök, azt lehet tudni, az életem első Demién koncertje, az még a Budapest sportcsarnokban, és Azok a fiúk volt az előzenekar, ott mutatkoztak be. Elképesztő jó zenészek, hatalmasak. Full civil belőle a fele, és most csak a Bece neve jut az eszembe, Skat László, ő a Skatce Bece név, nem tudom mi volt a vezeték, de ez nagyon szégyellem, és ő volt a gitáros és az énekes a csapatban, és ők aztán valószínűleg így ebből a dolgból is nagyon-nagyon jól voltak, és ez egy mérnök ember, aki csak úgy hobbiból gitározgatott. Ott volt ezen a születésnapon, bár ő rég meghalt egyébként ez a Laci, bár ő régen nincsen. És én úgy örültem, hogy ezteket egy helyben látom, hogy még úristen, még a Skac is itt van, egy zseniális, tényleg egy nagyon jó, nagyon-nagyon-nagyon tehet, sok nagy jövő előtt álló történet volt, aztán az abba maradt, és aztán maradt inkább a civil szakmájánál, de hogy minden rétegből híresek is, mindenki jött oda, és ünnepeltek együtt a Petivel a családi környezetben. Az is egy zseniális volt, mert akkor vettem az első olyan akkor különlegesnek számít egy non-stop sugárzós hangfalat. Ezt kitettük a teraszra, Uptown Funk. Peci úgy tudta táncolni az Uptown Funkot, még nincs senki más. Meg énekelni, annak a nyárnak volt a slágere, a tavasznak volt a slágere, Peti májusi. Egy fél évvel idősebb, mint én. És akkor ott ment, és addig ment az Uptown Funk, meg utána még egy pár rendőrök csak kijöttek.
0: Igen?
2: Persze. És akkor kijöttek a rendőrök, és akkor Peti oda ment, megbeszélt, aztán el is mentek. Úgyhogy nem volt olyan gyönyörű ház volt, szép udvar, remek emberekkel. Nagyon picik voltak még a gyerekek, és utána ezt is látni egyébként, hogy pont a kisfiú, milyen zenei vonalon ő belőle lett a nagyobbik tehetség. Tehát és ezt már majd csak föntről tudja Peti
1: föntről
2: segíteni.
1: Igen,
2: nagy erőkkel.
0: Úgyhogy mi bombos slágereket, mi, meg szólóképet is slágereket továbbra is adunk mind a két frekvenciánkon, úgyhogy velünk itt marad továbbra is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
7: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
10: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

0: világi vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Kihasználatlan része is van a Széchenyi Forgács-Liptai Kastélymúzeumnak, így ott is kisebb turisztikai fejlesztés várható. Erről tájékoztatta rádiónkat az Ipoly Völgye Európai Területi Társulás igazgatónője. Sándor Ildikó a Megafonnak elmondta, igény mutatkozott a város részéről, hogy az üres épületszárny új funkciót kapjon. Így lehetőség nyílik bekapcsolódni a kerékpáros turizmusba. Egy biciklis szervizpontot és egy közösségi teret alakítanak ki a kastély Kasznerház részében. Hozzátette, mellett közvetlen lejárót biztosítanak az épületből a kastélykertbe, így nem kell majd megkerülni a félvárost, ha valaki ott szeretne néhány órát eltölteni. Július eleje óta számottevően csökkent a Duna vízállása, ami a térségben így Göd és a szomszédos Dunakeszi partjainál is jól látható, írja a Hello Göd hírportál. A víz visszahúzódása miatt egyre szélesebb kavicsos és iszapos partszakaszok válnak szabaddá. A Gödi vízmérce adatai szerint a folyóvíz szintje július 4-én még 78 cm volt, hétfőre azonban mínusz 8 cm-t mértek. Ez azt jelenti, hogy mindössze 9 nap alatt 86 cm tapadt a Duna ezen a szakaszon. A szakemberek a gyors csökkenést a tartós csapadékhiánnyal, valamint a hosszantartó meleg és száraz időjárással magyarázzák. Bár a környéken előfordultak helyi záporok, a folyó vízgyűjtő területén nem hullott elegendő csapadék a vízállás érdemi emelkedéséhez. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. Az Ady Endre utca és a Papszigeti lejáró közötti részen július 21-től kezdődnek meg az aszfaltozási munkák. Kettől kezdve a hétköznapi éjszakai órákban, este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás lezárásra és jelzőőrös forgalom irányításra kell készülni. Mivel a járművek csak váltakozva haladhatnak, az érintett szakaszon jelentős torlódásra kell számítani. Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter az Egyensúly Intézet panelbeszélgetésén. Ruszin Szendi Romulust a rendezvényen a védelmi prioritásokról kérdezték. Szerinte a legfontosabb a jövőkép, de ahhoz, hogy stratégiát építsen az új kormány, látni kell a nemzet és a partnerországok érdekeit, valamint értékeit. Úgy vélte, hazánk érdekei egybeesnek a szövetségesével, a bizalmat pedig helyre kell állítani. Hozzátette, éppen ezért a kabinet egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot ő maga is elfogadhatatlannak tartotta.
2: Időjárás.
3: Ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szórványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. 27-28 Celsius fokos maximumok várhatóak.
4: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
5: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Őrhalombel területén, valamint Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
1: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
6: Nagyot szól.
7: 9:03, nagyon szép rádiózást kívánunk a jó hallgatóknak.
8: És jó rádiózást a szép hallgatóknak.
7: Micsoda. Nagyon rég mondtuk már ezt, mert 10 éves szlogen.
9: De nekem ez még nem.
7: Ez még nem.
8: Ezért jó, hogy nem mondtuk, hogy sűrűn.
7: Igen, mert igen, ez nekünk egy 10 éves szlogen, ezt kitaláltuk.
8: Mi is tudunk jó szlogent.
7: Azaz. Na, úgyhogy jó fülelmek mindenkinek. Varga Bíró Tamással folytatjuk majd. Jó, ő fog majd jönni a klasszikkal, aztán pedig majd még zárunk, úgyhogy továbbra is maradjatok velünk.

0: Klasszikulunk, jó rádiózást mindenkinek, Varga Bíró Tamás, jó reggelt!
1: Jó reggelt neked és a kedves rádió hallgatóknak, és nem véletlen, hogy vendégségben előbb-utóbb mindenki a konyhában köt ki.
0: Jön az amerikai film, és megy a parti, tudod, hogy ez, és akkor mindenki ott drinkel, meg ott beszélgetnek, meg nem
1: a
0: tudom.
1: Konyha ugyanis olyat tud, amit a többi helység nem. Mit? Mert a konyhában lehet állni, lehet ülni, és lehet folyamatosan mozogni. Ezzel szemben a nappali legtöbbször egy statikus tér, a tévé felé beállított ülő alkalmatosságokkal, ahol az emberek ülnek és beszélgetnek. Király a konyha. Én egyébként minden helyen
0: hát a minden legfontosabb helyen dolog a király. Igen? A konyha. Igen.
1: Pláne, hogy honnan nyílik az erkély. Gyerekek, ne dohányozzatok. És ugye ezért van az, hogy amerikai konyhás házban élő ismerősökhöz szívesebben járunk vendégségbe. Mi emberek, tehát nem mi Lillában, hanem mi emberek. Még akkor is, ha nem őket szeretjük a társaságból a legjobban. Mert amerikai konyhája van. Tehát nem zárja egy statikus térbe az ott lévőket, hanem ad nekik teret. Ülj le, beszélgess. Folyasd a csapot, ne törődj vele, majd én fizetem a vízszámlát. És se többé, hogy ülj, főzé egy kávét, érted? Ne foglalkozz azzal, hogy milyen drága a kapszula. Se többé, tehát ilyen jó spurgyerek vagyok mi. Hát amióta fél, ugye?
0: Most már számolod? De
1: most már számolom, igen. Igen, már minden kalóriát számolok.
2: Hát már megivott 5 pálcát.
1: Hát igen. Most már ez tényleg.
0: Ez lesz tényleg. Mi?
1: Borzalmas új világ. Szóval ezért a konyha, Na, szabadságharc után.
0: Na.
1: Most mítoszt rombolunk.
0: Szabadság,
1: igen, szabadságharc után a Pesti Lapok egymás után cikkeztek arról, hogy Kossuth ellopta a Honvédelmi Bizottmány hatalmas aranykészletét, és főurakat megszégyenítő pompában él külföldön. És nagyon sajnos, hogy ez a tévhit többségben még ma is él. Mi az igazság? Most itt a kék halálval elmondjuk. 1849-ben a honvédek 10 000-ei, most figyelj, honvédek 10 000-ei menekültek Törökországba. A kasszát Dusek Ferenc pénzügyminiszter vitte magával, Görgei ugyanis rábízta, hogy az aranyat adja oda valamelyik győztes félnek, vagy az oroszoknak, vagy az osztrákoknak. Dusek az osztrákokat választotta, és hát feltöltően azért hagyták őt életben. Tehát ő életben maradt. Eddig stimmt, ugye? Amikor ez történt, Kossuth már 6 napja Törökországban volt. Már 6 napja. Viszont az osztrák propaganda azt mondta, hogy Kossuth nagy veszélyt jelent, mert élete végéig, és ebben biztosak vagyunk, igazuk is lett, azon fog dolgozni, akárhol is éljen, hogy a forradalom lángját újra szítsa. Ez tényleg így is történt. Ezért a propaganda, a Habsburg propaganda kente rá ezt a dolgokat, meg azt, hogy ellopta a koronát is. Ez se volt igaz. Szemera Bertalan miniszterelnökkel érkezett a Szent Korona a török határ menti Orsovára, ahol a Szemera Bertalan titokban elásta. Miért? Hogy Ferenc József hivatalosan ne koronáztathassa magát magyar királlyá. És itt Orsován történt az, hogy volt még 20 000 arany a kasszában, ezt mind szétosztották a honvédok között útravalóként. Nem loptak el semmit.
0: Olyan szép volt nagyjából, ez!
1: Hát figyelj, ez olyan volt nagyjából, mint a becsületkassa 56-ban a Nagykörúton. Azt tudod?
0: Igen.
1: Hogy a forradalom káros útjainak, és akkor oda bárki betett, senki nem vett ki belőle, abban mindenki csak beletett. Na várjál, a nép várjál, hogy Kossuth egyébként utána Amerikába lent, és több évig ott élt, 60 000 dollárt keresett, mégpedig úgy, hogy például a New York Times-ba csúcsgázsiért írt cikkeket.
0: Nem mondom. New York Kossuth journalist lett?
1: Igen. Hát úgy is indult.
0: Úgy is indult.
1: Tehát igen. Most a nép nem hitte el a rágalmakat, neki továbbra is Kossuth apánk volt, Kossuth apánk. Viszont ugye, amikor ellenezte Kossuth a kiegyezést, akkor ez a vád újra előkerült. Habsburgok által szintén, És ami nagyon érdekes, hogy ugyanez a vád, ez a rendszerváltás után került elő újra. És sokak körében akkor azóta is tartja magán. Hát ezek a fusher hobbi történészek, akik nem érdekeltek, mindenképpen valami egy személyi felelőst akarnak, és ezt Kossuthban megtalálták, mert Kossuth is milyen is volt már, Bezzek, Széchenyi, stb. És nagyon sok dolgot ilyen konyhatörténészektől tudunk, akik a rendszerváltáskor szerezték meg az első hogy is mondjam, ilyen gagyi fórumokon minden tudásukon, és utána ezen még csak rontottak a később kialakult közösségi oldalak. Az már teljesen az eszkaláció. Ott már az összeesküvés elméleteknek is volt egy összeesküvés elmélete, tehát hogy ez az nagyon, na nézzük, hogy Magyarországon van-e dimenziókapu. Jó? Van.
0: Én emlékszem rá, hogy az volt, hogy Kossuthnál is, ugye miért itt kipaterolva, hát azért, mert saját bankót akar.
1: Igen, tehát ez nem igaz, ez se igaz. Ugye ez tehát ez kellett egy bankó, és nem ő akarta, hanem egy beazonosítható figurát kellett, akit a nép ismer.
0: Na dimenzió szépen, kapu!
1: Van-e? Szerinted? Hát van. A budai várban van egy palota, aminek a bejárata az egyben dimenzió kapu is. De ez komcsi.
0: Oké.
1: Okay. Ez nem izé. De
0: tudom.
1: Na, Rudnyászki Antónia grófnő, 19. században élt. Férje Jankovics Miklós műgyűjtő volt, és hát a grófnő annyira elégedetlen volt a férjének a családi ékszerének a kicsinke méretével. Azt mondta, hogy férje emiatt nem tudja őt teherbe ejteni. Eddig stimmt, ugye? Jankovics ezt a testi adottságait aztán, hát hogy is mondjam, erről aztán mindenki tudott főúri körökben. És így ahova bement, így összesugtak, állt a mögött, mosolyogtak, stb. De a grófnő nem adta fel. Tehát azt mondta, hogy kicsi, ami kicsi, ez van, nincs baba.
0: De legalább pürge, de... vagy valami.
1: Játékos, ugye? Játékos. Kicsi, de játékos, hát ez Maradona volt szegény, ugye? Na most nem adta fel a grófnő, és az okkultizmus felé fordult.
0: Azaz.
1: A várban, az Úri utcai palotájában az egyiptomi Bész isten arcképét faragtatta a kapu fölé, ami démonűző és egyben termékenységet hozó.
0: Ó, azt hittem, hogy növelő hatással.
1: Nem.
0: Van.
1: Miután elkészült a dombormű, Miklós megtáltosodott. 4 gyermekük született.
0: Oké.
1: Okay. Jó, most én így azt mondanám, hogy akkor még azért nem voltak genetikai vizsgálatok, meg apasági, meg mit tudom, ki tudja. De váltig el, hogy a grófnő egyébként nem ment félre, hanem azt mondta, hogy valamit tenni kell azért, mert hogy, ezért mert ezt amúgy titokban is megcsináltatta volna, de ő ebből nem csinált titkot. Tehát valószínűsíthető, hogy ez a...
0: Átengedtek egy démont mindegyik. Akkor?
1: Nem.
0: Mi?
1: Ez csak a termékenységet hozó. Most jön a lényeg.
0: Na.
1: Hogy európai okkult körökben ez egy híres kapu, úgynevezett porta alchemica, ez az dimenzió kapu. Ez azt jelenti, hogy ha egy meghatározott napszakban a megfelelő okkult jeleket rajzoljuk rá, akkor ezen a dimenzió kapun más világokba juthatunk. Más világokba.
0: Adja.
1: Pestem, basszus, a várba. Budán, bocsánat. De ha más jeleket rajzolunk fel rá, akkor nem más világokba, hanem más helyekre juthatunk. Európa különböző városaiban, például Rómába, Párizsba, Varsóba és vagy Szentpétervárra. Milyen lenne egy ilyen kapu érte? Szentpétervárra. Budai Várból. Egyesek most azt mondják, hogy mentek oda Budai Várból, Szentpétervárra, de hát nem egy dimenzió kapun, ugye? A párizsi kijárat például a Notre Dame a templomában van. Hát kedves Dan Brown.
0: Azt akartam mondani.
1: Ez egy tip az új regényhez. Ez a legújabb most Prágában játszódik, hogyha közelít a Dan Brown hozzánk. Mindenki, aki jár a várban, nézze meg, hogy van-e ott dimenziókapu. Jó, Sándor palota, onnan állítólag a Sándor palotából át lehet kerülni. Máshova. Meg a Kármelitából. Na, hát ennyi volt.
0: Köszönöm, folytatjuk.
1: Alig várom, szia.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
5: Kihasználatlan része is van a Széchenyi Forgács-Liptai Kastélymúzeumnak, így ott is kisebb turisztikai fejlesztés várható. Erről tájékoztatta rádiónkat az Ipoly Völgye Európai Területi Társulás igazgatónője. Sándor Ildikó a Megafonnak elmondta, igény mutatkozott a város részéről, hogy az üres épületszárny új funkciót kapjon. Így lehetőség nyílik bekapcsolódni a kerékpáros turizmusba. Egy biciklis szervizpontot és egy közösségi teret alakítanak ki a kastély Kasznerház részében. Hozzátette, emellett közvetlen lejárót biztosítanak az épületből a kastélykertbe, így nem kell majd megkerülni a félvárost, ha valaki ott szeretne néhány órát eltölteni. Július eleje óta számottevően csökkent a Duna vízállása, ami a térségben így Göd és a szomszédos Dunakeszi partjainál is jól látható, írja a Hello Göd hírportál. A víz visszahúzódása miatt egyre szélesebb kavicsos és iszapos partszakaszok válnak szabaddá. A Gödi vízmérce adatai szerint a folyóvíz szintje július 4-én még 78 cm volt, hétfőre azonban mínusz 8 cm-t mértek. Ez azt jelenti, hogy mindössze 9 nap alatt 86 cm tapadt a Duna ezen a szakaszon. A szakemberek a gyors csökkenést a tartós csapadékhiánnyal, valamint a hosszantartó meleg és száraz időjárással magyarázzák. Bár a környéken előfordultak helyi záporok, a folyó vízgyűjtő területén nem hullott elegendő csapadék a vízállás érdemi emelkedéséhez. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. Az Ady Endre utca és a Papszigeti lejáró közötti részen július 21-től kezdődnek meg az aszfaltozási munkák. Kettől kezdve a hétköznapi éjszakai órákban, este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás lezárásra és jelzőőrös forgalomirányításra kell készülni. Mivel a járművek csak váltakozva haladhatnak, az érintett szakaszon jelentős torlódásra kell számítani. Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter az Egyensúly Intézet panelbeszélgetésén. Ruszin Szendi Romuluszt a rendezvényen a védelmi prioritásokról kérdezték. Szerinte a legfontosabb a jövőkép, de ahhoz, hogy stratégiát építsen az új kormány, látni kell a nemzet és a partnerországok érdekeit, valamint értékeit. Úgy vélte, hazánk érdekei egybeesnek a szövetségesével, a bizalmat pedig helyre kell állítani. Hozzátette, éppen ezért a kabinet egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot ő maga is elfogadhatatlannak tartotta.
6: Időjárás.
5: Ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szórványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. 27-28 Celsius fokos maximumok várhatóak.
4: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Őrhalombel területén, valamint Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
6: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Itt a vége mára. Norbi, ahogy halljátok, meg is szomjazott.
2: Mi ezt tényleg lehet hallani?
1: Hát egy kicsit igen.
3: Hogy buborékolt itt a...
1: Nem tudom pontosan a hatókörét a zajzárnak. Na, mindegy.
3: Lehet, hogy az én mikrofonom.
1: Én hallottam.
3: Lehet, az én mikrofonom egy kicsit megengedőbb.
1: Igen, na a kedvesek, ennyi volt már. A 2520. startmenüt hagyjuk abba most.
3: Na.
1: Azt mondom, hogy köszönjük szépen mindenkinek is mindent. Bárkinek bármi, akkor Viber 0635662262 meg a megafon.fm@megafon.fm.hu. És akkor ha már volt itt egy nagyon jó kis

0: megemlékezős beszélgetés, hogy a Szolnoki Péterről Norbi által, akkor találtok egy nagyon klassz Lajkó Félix idézetet, amivel tudjuk mondjuk tematikában, témában zárni ezt a
1: mai. Ráadásul egy zenész osztotta meg ezt ugye velünk, úgyhogy ezt a dolgot el is hihetjük neki. Azt mondta, a gondolat, az érzelem és a zene ugyanaz.
0: És ez mennyire igaz, ugye, hogyha ezt így beleveszik.
1: És pont ezért megfoghatatlan. Ez
0: igen, a gondolat, az érzelem és a zene az ugyanaz, úgyhogy ezzel zárjuk a sorainkat, jön Reni a tízes hírek után, és holnap reggel folytatjuk, úgyhogy nagy tapsot küldünk Elvinek, mindenkinek, bár nem vagyok benne biztos, de igen. És akkor okosan, ügyesen, szépen és
1: egészségesen.
0: Szevasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
4: Reklám.
3: Reklám.
4: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
7: Christopher Nolan filmje.
6: Mondd el, mire emlékszel.
7: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
5: Odüsszeia a mozikban.
4: Reklámot hallottak.
3: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
8: Tárnyi emlékeket vár a Nógrád vármegyei lakosoktól a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum. Az intézmény felhívásából kiderül, idén szeptemberben rendezik meg a Cserkészek, Leventék, Úttörők ifjúsági mozgalmak Salgó-Tarjánban 1921 és 1990 között című időszaki kiállítást. A Megafon reggeli műsorában Máté György osztályvezető elmondta, szeretnének minél teljesebb képet nyújtani a helyi mozgalmak történetéről, ehhez pedig a lakosság segítségét kérik. Hozzátette, várnak minden olyan fényképet és tárgyat, amelyek a cserkészethez, a Levente vagy az úttörő mozgalomhoz, illetve a kisdobos évekhez kapcsolódnak. A Nógrád vármegyei főügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 38 éves férfit, aki a rendőrök szeme láttára akarta leszúrni a testvérét. A nyomozás szerint a férfi július 8-án a késő délutáni órákban egy kelet-nógrádi kis településen veszett össze nővérével, akit egy konyhakéssel azzal fenyegetett meg, hogy megöli. A sértett félelmében hátrálni kezdett, miközben a támadó a késsel szúró, vágó mozdulatokat tett a mellkasa és a hasa irányába. A férfit a bűncselekmény elkövetésében végül csak az időben érkező rendőrök határozott fellépése akadályozta meg, akik a dühöngő elkövetővel szemben elektromos sokkolót alkalmaztak. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. Az Ady Endre utca és a Papszigeti lejáró közötti részen július 21-től kezdődnek meg az aszfaltozási munkák. Kettől kezdve a hétköznapi éjszakai órákban este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás lezárásra és jelzőőrös forgalom irányításra kell készülni. Mivel a járművek csak váltakozva haladhatnak, az érintett szakaszon jelentős torlódásra kell számítani. Országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal mérséklődtek a lakásárak júniusban, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ezzel már harmadik hónapja tart a csökkenő trend a fővárosban. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb több mint 5 éve 2020 őszén volt példa. A júniusi adatok alapján a hazai piac területileg is ketté szakadt. A középső és a nyugati ország részben stagnálnak vagy esnek az árak. A Nyugat-Dunántúlon 1,5%-kal 0,7%-kal, míg a Dél-Dunántúl a 0,6%-kal mérséklődtek az ingatlanárak májushoz képest. Pest vármegyében és a Közép-Dunántúlon lényegében stagnáltak az árak. Az Európai Unió tanácsa megnyitotta a külügyi fejezet csoportot Ukrajnával, írja a Telex. A tagállamok kormányait képviselő testület elnöksége közölte, ez a második ilyen egység, amelyet elindítottak a szomszédos országgal. Az uniós csatlakozáshoz a tagjelölteknek át kell venniük az EU több mint 30 fejezetre osztott 6 témakörbe csoportosított joganyagát. A folyamat főbb lépéseihez így a tárgyalási fejezetek megnyitásához és lezárásához is a tagállami kormányok egyhangú támogatása szükséges.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
9: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
8: Ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szórványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. 27-28 Celsius fokos maximumok várhatóak.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
8: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Őrhalombel területén, valamint Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
9: Nagyon szól.
10: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Üdvözlök mindenkit. A brit énekesnő Ellie Goulding az elmúlt másfél évtizedben a modern pop egyik meghatározó előadójává vált. Olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint például a Burn, vagy a Calvin Harris-tel közös Miracle, miközben a különleges, légies hangja szinte védjegyévé vált. A következő dal a Temptation a 2023-ban megjelent lista vezető albumának Deluxe kiadásán kapott helyet. A szám hű marad az album hangzásvilágához, lüktető szintipop, táncolható elektronikus alapok és egy fülbemászó refrén találkozik benne. Már is kezdjük a mai kirakatot Ellie Goulding-gal, jön a Temptation itt a Megafonban.

klasszikusan puha, kevert sárga barackos sütemény a mai receptrovatban. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Nézzük a hozzávalókat. 3 tojás, 20 deka kristálycukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 deci étolaj, 1 deci tejt, 30 deka finom liszt, 1 csomag sütőpor, csipet só, 50 deka sárga barack és porcukor, illetve fahéj a tetejére. A sütőt melegítsük elő 180 fokra. A tojásokat keverjük habosra, a cukorral és a vaníliás cukorral. Adjuk hozzá az olajat és a tejet, majd keverjük jól össze. A lisztet vegyítsük el a sütőporral és a sóval, majd fokozatosan dolgozzuk a tojásos masszához. A tésztát öntsük egy sütőpapírra a délet, körülbelül 20x30 centis tepsibe. A megmosott, félbevágott és kimagozott sárga barackokat a vágott felükkel felfelé nyomkodjuk a tésztába. Süssük körülbelül 40 percig, amíg a teteje szép aranybarna lesz és a beleszúrt tű tisztán jön ki. Hagyjuk kihűlni, majd szórjuk meg fahéjjal és porcukorral. Ez volt a nagyon egyszerűen elkészíthető kevert sárga barackos sütemény. Jó étvágyat kívánok hozzá!

pörögnek a megaslágerek a kirakatban, és már is szól a következő a Henrikeknek, a Rolandoknak és a Lórántoknak, illetve mindazoknak, akik a mai napon július 15-én születtek. A Henrik germán eredetű névjelentése körül kerített birtokán uralkodó. Német eredetű a Roland, a germán Ruondant névből származik, melynek jelentése vakmerő hős. A Lóránt pedig, illetve kissé régies változata a Lóránt férfi név a germán Roland névből keletkezett. Jelentése dicsőség és merész. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok Önöknek!

Műajánló a megaslágerek között a kirakatban Balas a gyarmat, Schweik vendéglő. A mai ajánlat savanyú bableves, csontleves, mákkal töltött nudli, rántott sertésszelet sült burgonyával és tartármártással. Leszenye Hubert panzió a mai ebéd savanyú tökleves, sertéshúsleves, enyhén csípős, csirkeszoté burgonyatócsniban, reszelt sajtal és salátával, debreceni sertéskaraj, szlovák rizssel és salátával, burgonyafőzelék sült kolbásszal és tükörtojással, rántott sajt hasámbal tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Bársony vendéglő, Széchény a mai ajánlat tejfölös burgonyaleves kolbásszal, aszalt paradicsomos feta sajtos csirkemell, párolt rizssel, bacsa szelet, steak burgonyával. Ez a mai ebéd, jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: up, it's automatic.
1: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította.
4: OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
5: Reklám.
6: Naftalin premier a Budapest Bár bombas lágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Tessék, CH Klíma.
11: CH Klíma.
10: Igen, CH Klíma.
11: CH Klíma.
9: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: 11 óra van.
5: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
12: Országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal mérséklődtek a lakásárak júniusban, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ezzel már harmadik hónapja tart a csökkenő trend a fővárosban. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb több mint 5 éve 2020 őszén volt példa. A júniusi adatok alapján a hazai piac területileg is ketté szakadt. A középső és a nyugati ország részben stagnálnak vagy esnek az árak. A Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, míg a Dél-Dunántúlon 0,6%-kal mérséklődtek az ingatlan árak májushoz képest. Pest vármegyében és a Közép-Dunántúlon lényegében stagnáltak az árak. A hatalmi politikában a Tisza párt ugyanazt teszi, amit a Fidesz tett kormányon, és ami végül a választási bukásához vezetett. Magyarország ennél többet érdemel, írta a Tisza alkotmánymódosítását kritizáló Facebook bejegyzésében Navracsics Tibor, a Fidesz korábbi közigazgatási és területfejlesztési minisztere. A politikus írását a Telex szemlézte. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, a Tisza arra hivatkozik, hogy az ország többségének akaratát teljesítették, amikor megteremtették a köztársasági elnök, a kúria és az alkotmánybíróság elnöke, valamint az alkotmánybírák egy része elűzésének jogi kereteit. Szerinte ugyanakkor ez számszerűen nem igaz, és levezette, hogy a magyar társadalom többsége nem támogatta ezt a módosítást. A szlovák oktatási minisztérium az alap, közép és felsőoktatási intézmények, a munkáltatók, az önkormányzatok, valamint a szakmai szervezetek képviselőivel közösen ismertette az ottani oktatás digitális átalakításának fő prioritásait, írja a felvidék.ma hírportál. A célük közül az első egy jól működő oktatási ökoszisztéma kialakítása, a második a felkészülés a digitális korszak kihívásaira, míg a harmadik az iskolák rendszer szintű támogatásáról szól. György herceg ismét ellopta a reflektorfényt Wimbledonban, ahol szüleivel, Vilmos herceggel és Katalin hercegnével, valamint húgával, Saroltával jelent meg a férfi egyes döntőjén, írja a Starity internetes bulvár oldal. A 12 éves trónörökes elegáns, sötétkék öltönyben ült a királyi páholyban. A rajongók figyelmét azonban leginkább az vonzotta magára, hogy mennyit nőtt az utóbbi időben. Sokan megjegyezték, hogy a kisfiú már csak nem édesapja válláig ér, és egyre inkább egy fiatal úriember. Benyomását kelti.
6: Időjárás.

0: minden benne van. Rédre Irenivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
3: 1996 egyik legszebb brit pop balladájával folytatjuk a kirakatot, indul az újabb óra, Réde Ireni a mikrofonnál. Az East 17 ekkor már túl volt legnagyobb sikerein, de az If You Ever új lendületet adott a csapatnak. A dalt a kiváló szólénekesnő Gabrielle közreműködésével rögzítették, és a két előadó hangja tökéletesen kiegészíti egymást. A kislemez az Egyesült Királyságban a második helyig jutott, és az East 17 egyik legnagyobb késői slágere lett. Egy érzelmes 90-es évekbeli klasszikus következik a Megafonban, jön az If You Ever, az East 17 és Gabrielle közös felvételében.

A megaslágerek között horoszkóp rovattal megyünk tovább a kirakatban, kezdjük a kossal. A mai nap kedvez az új kezdeményezéseknek, érdemes bátran lépnie, de figyeljen arra, hogy ne siettessen mindent. Kedves Bika, a nyugalom és a stabilitás most különösen fontos az ön számára, anyagi és érzelmi téren is megfontolt döntések várhatók. Ami az ikreket illeti, kommunikációja most kiemelkedően hatékony, használja ki ezt tárgyalásokra és fontos beszélgetésekre. Érzelmei felerősödhetnek a ráknak, de ez segítheti az önismeretben, hallgasson a megérzéseire. Kedves oroszlán, figyelem és elismerés övezheti önt, fontos azonban, hogy mások véleményét is tiszteletben tartsa. Ami a szüzet illeti, a részletekre való odafigyelés most meghozza a gyümölcsét, ideális időszak a rendrakásra és a tervezésre. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

0: Dráma!
1: Nem sokára pörögnek tovább a mega slágerek, folytatjuk a horoszkóp rovatot, nézzük a mérleget. Harmóniára törekszik, és ezt most könnyebben el is érheti, kapcsolatai megerősödhetnek. Kedves Skorpió, belső ereje segíti abban, hogy lezárjon egy régóta húzódó ügyet, ne féljen a változástól. Ami a nyilast illeti, vágyat érezhet az új élmények iránt, egy kisebb utazás vagy tanulás friss lendületet adhat. Kedves Bak, kitartása most különösen kifizetődő. Lépésről lépésre közelebb kerül a céljaihoz. Ami a vízöntőt illeti, egy szokatlan ötlet most nagy lehetőséget rejt, merjen eltérni a megszokottól. Végül pedig a halak érzékenysége segít mások megértésében, fordítson időt önmagára és a feltöltődésre. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek. Tartsanak velem és a kirakattal egészen délután 4 óráig.

Menő ajánló a megaslágerek között a kirakatban Balas a gyarmat, Schweik vendéglő. A mai ajánlat savanyú bableves, csontleves, mákkal töltött nudli, rántott sertésszelet sülburgonyával és tartármártással. Leszenye Hubert panzió a mai ebéd savanyú tökleves, sertéshúsleves, enyhén csípős, csirkeszoté burgonyatócsniban, reszelt sajttal és salátával, debreceni sertéskaraj, szlovák rizssel és salátával, burgonyafőzelék, sült kolbásszal és tükörtojással, rántott sajt hasámbal tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Bársony vendéglő, Széchény a mai ajánlat tejfölös burgonyaleves kolbásszal, aszalt paradicsomos fetasajtos csirkemell, párolt rizssel, bacsa szelet, steak burgonyával. Ez a mai ebéd, jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás

0: a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
5: Christopher Nolan filmje.
4: Mondd el, mire emlékszel.
5: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
2: Odüsszeia a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: Dél van.
6: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. július 15-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
8: Kihasználatlan része is van a Széchenyi Forgács-Liptai Kastélymúzeumnak, így ott is kisebb turisztikai fejlesztés várható. Erről tájékoztatta rádiónkat az Ipoly Völgye Európai Területi Társulás igazgatónője. Sándor Ildikó a Megafonnak elmondta, igény mutatkozott a város részéről, hogy az üres épület szárny új funkciót kapjon. Így lehetőség nyílik bekapcsolódni a kerékpáros turizmusba. Egy biciklis szervizpontot és egy közösségi teret alakítanak ki a kastély Kasznerház részében. Hozzátette, emellett közvetlen lejárót biztosítanak az épületből a kastélykertbe, így nem kell majd megkerülni a félvárost, ha valaki ott szeretne néhány órát eltölteni. Sándor Ildikót, az Ipoly Völgye Területi Társulás igazgatónőjét hallják.
9: Meglévőeket szeretnénk hasznosítani, kicsit feljavítani, új élményelemekkel bővíteni, majd ezeket rendszerbe fűzni, bevonva azokat is, akik már ezen a területen működnek. Az egyetlen várossal, amit a térségben van, ugye Széchény, ahol a Liptai Kastély működik, ott egy olyan fejlesztési igény mutatkozott, hogy van kihasználatlan szárnya az épületnek, amelyet szerettek volna bekapcsolni a kerékpáros turizmusba, és itt egy kerékpáros pont, szervizpont és egy kis közösségi tér fog megvalósulni, ez a kastélynak a Kasznárház része. Ugyanakkor kihasználva azt, hogy itt gyalogolni szerető turisták jelennek meg, meg tudják oldani ebben a projektben azt, hogy a kastélyból közvetlen lejárás legyen a kastélykertbe, és ne kelljen körbe kerülni a félváros, hogy valaki oda elmehessen. Tehát a sétálási élmény fog megjelenni a kerékpározás mellett itt a kastélyban.
8: Tárnyi emlékeket vár a Nógrád vármegyei lakosoktól a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum. Az intézmény felhívásából kiderül, idén szeptemberben rendezik meg a Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Salgó-Tarjánban 1921 és 1990 között című időszaki kiállítást. A Megafon reggeli műsorában Máté György osztályvezető elmondta, szeretnének minél teljesebb képet nyújtani a helyi mozgalmak történetéről, ehhez pedig a lakosság segítségét kérik. Hozzátette, minden olyan fényképet és tárgyat, amelyek a cserkészethez, a Levente vagy az úttörő mozgalomhoz, illetve a kisdobos évekhez kapcsolódnak. Máté Györgyöt, a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum osztályvezetőjét hallják.
10: Az ifjúsági élet meghatározó, mondjuk így ilyen kereteit szeretnénk itt 21-től. Ugye ott a cserkész és a Levente világa valóban itt a II. Világháború előtti az ugye hangsúly, mind-mind ugye rövidebb ideig élt, ugye, mint aztán később ugye az úttörők és a kisdobosok, de nem súlyoznánk ilyen szempontból, hanem egy szinten kezeljük őket mindenféle ideológiai háttér nélkül, természetesen nem azt szeretnénk kihangsúlyozni, hanem hogy az ifjúsági életet ezek mennyire befolyásolták, irányították, hiszen valóban nem csak negatívunk vannak, hogyha az ideológiát nézzük ki, milyen beállítottságú, hanem ugye itt rengeteg testedzés volt, sport, közösségi alkalom, tábor, stb. Amik azt gondolom, hogy valóban meghatározóak voltak, és jó élményekkel távoztak, bármelyik korszakban is éltek ezek a fiatalok, és vettek részt.
8: Július eleje óta számottevően csökkent a Duna vízállása, ami a térségben így Göd és a szomszédos Dunakeszi partjainál is jól látható, írja a Hello Göd hírportál. A víz visszahúzódása miatt egyre szélesebb kavicsos és iszapos partszakaszok válnak szabaddá. A Gödi vízmérce adatai szerint a folyó vízszintje július 4-én még 78 cm volt, hétfőre azonban mínusz 8 cm-t mértek. Ez azt jelenti, hogy mindössze 9 nap alatt 86 cm tapadt a Duna ezen a szakaszon. A szakemberek a gyors csökkenést a tartós csapadékhiánnyal, valamint a hosszantartó meleg és száraz időjárással magyarázzák. Bár a környéken előfordultak helyi záporok, a folyó vízgyűjtő területén nem hullott elegendő csapadék a vízállás érdemi emelkedéséhez. A Nógrád vármegyei főügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 38 éves férfit, aki a rendőrök szeme láttára akarta leszúrni a testvérét. A nyomozás szerint a férfi július 8-án a késő délutáni órákban egy kelet-nógrádi kis településen veszett össze nővérével, akit egy konyhakéssel azzal fenyegetett meg, hogy megöli. A sértett félelmében hátrálni kezdett, miközben a támadó a késsel szúró, vágó mozdulatokat tett a mellkasa és a hasa irányába. A férfit a bűncselekmény elkövetésében végül csak az időben érkező rendőrök határozott fellépése akadályozta meg, akik a dühöngő elkövetővel szemben elektromos sokkolót alkalmaztak. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. Az Ady Endre utca és a Papszigeti lejáró közötti részen július 21-től kezdődnek meg az aszfaltozási munkák. Kettől kezdve a hétköznapi éjszakai órákban, este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás lezárásra és jelzőőrös forgalom irányításra kell készülni. Mivel a járművek csak váltakozva haladhatnak, az érintett szakaszon jelentős torlódásra kell számítani. Tegnap elkezdte a felkészülést a Váci NKSN női kézilabda csapata a következő szezonra. A játékosok az elmúlt hetekben a szakmai stáb által kiírt egyéni edzésprogram alapján dolgoztak, hogy megfelelő állapotban térjenek vissza a nyári alapozás kezdetére. A csapat első edzőmérkőzése a Buda Őrs ellen lesz július 31-én. Az is kiderült, hogy a váciak az EHF Európa Liga második fordulójában a francia Saint-Armand együttesével találkoznak.
0: Időjárás.
8: Ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szórványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. 27-28 Celsius fokos maximumok várhatóak.
2: Közlekedés.
8: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Őrhalombel területén, valamint Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
2: Nagyon szól.
11: A déli hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. A Megafonban ez a kirakat, tartsanak velem délután 4-ig. Lesz szó még jó könyvekről, filmekről, életmódról, és természetesen utazni is fogunk. Szép délutánt kívánok mindenkinek.

Pörögnek a megaslágerek a kirakatban, és már is szól a következő a Henrikeknek, a Rolandoknak és a Lórántoknak, illetve mindazoknak, akik a mai napon július 15-én születtek. A Henrik germán eredetű névjelentése körül kerített birtokán uralkodó. Német eredetű a Roland, a germán Ruondant névből származik, melynek jelentése vakmerő hős. A Lóránt pedig, illetve kissé régies változata a Lóránt férfi név, a germán Roland névből keletkezett. Jelentése dicsőség és merész. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok önöknek!

emlékek róla, egy nagyszerű film, filmajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban. A pasiával töltött tökéletes rendezvú után Kenna végzetes hibát követel és börtönbe kerül. 7 évvel később Kenna visszatér Wyomingi szülővárosába, abban a reményben, hogy újraépítheti az életét, és esélye lesz újból felvenni a kapcsolatot a kislányával, akit nem is ismer. Ám a kislány nagyszülei hajthatatlanok, és nem engedik, hogy a nő találkozzon a lányával. Kenna rádöbben, hogy gyöngéd érzelmeket táplál az egykori focista, és jelenleg kocsmáros Ledger iránt. De a titkos románc kialakulásával egyre nő a veszélye annak, hogy Kenna csalódni fog, és elszáll az esélye az újrakezdésre. Colleen Hoover 2022-ben megjelent bestsellere, az emlékek róla több mint 6 millió példányban fogyott az Egyesült Államokban, és 45 nyelvre fordították le. Érdemes megnézni az Emlékek róla című romantikus drámát.

0: hírakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Reklám.
5: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
9: Tessék, CH Klíma.
10: CH Klíma.
9: Igen, CH Klíma.
10: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
11: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

0: 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
4: Christopher Nolan filmje.
3: Mondd el, mire emlékszel.
4: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
1: Odüsszeia a mozikban.
5: Reklámot hallottak.
6: 13 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
7: Július eleje óta számottevően csökkent a Duna vízállása, ami a térségben így Göd és a szomszédos Dunakeszi partjainál is jól látható, írja a Hello Göd hírportál. A víz visszahúzódása miatt egyre szélesebb kavicsos és iszapos partszakaszok válnak szabaddá. A Gödi vízmérce adatai szerint a folyó vízszintje július 4-én még 78 cm volt, hétfőre azonban mínusz 8 cm-t mértek. Ez azt jelenti, hogy mindössze 9 nap alatt 86 cm tapadt a Duna ezen a szakaszon. A szakemberek a gyors csökkenést a tartós csapadékhiánnyal, valamint a hosszantartó meleg és száraz időjárással magyarázzák. Bár a környéken előfordultak helyi záporok, a folyó vízgyűjtő területén nem hullott elegendő csapadék a vízállás érdemi emelkedéséhez. Tegnap elkezdte a felkészülést a Váci NKS-en női kézilabda csapata a következő szezonra. A játékosok az elmúlt hetekben a szakmai stáb által kiírt egyéni edzésprogram alapján dolgoztak, hogy megfelelő állapotban térjenek vissza a nyári alapozás kezdetére. A csapat első edzőmérkőzése a Budaörs ellen lesz július 31-én. Az is kiderült, hogy a váciak az EHF Európa Liga második fordulójában a francia Saint-Armand együttesével találkoznak. A hatalmi politikában a Tisza párt ugyanazt teszi, amit a Fidesz tett kormányon, és ami végül a választási bukásához vezetett. Magyarország ennél többet érdemel, írta a Tisza alkotmánymódosítását kritizáló Facebook bejegyzésében Navracsics Tibor, a Fidesz korábbi közigazgatási és területfejlesztési minisztere. A politikus írását a Telex szemlézte. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, a Tisza arra hivatkozik, hogy az ország többségének akaratát teljesítették, amikor megteremtették a köztársasági elnök, a kúria és az alkotmánybíróság elnöke, valamint az alkotmánybírák egy része elűzésének jogi kereteit. Szerinte ugyanakkor ez számszerűen nem igaz, és levezette, hogy a magyar társadalom többsége nem támogatta ezt a módosítást. Még az idén megalkotják azokat a szabályozási javaslatokat, amelyek segíthetnek megvédeni az Európai Unióban élő gyerekeket a közösségi oldalak ártalmaitól, olvasható a hvg.hu cikkében. Az ajánlások alapján a 13 év alattiak csak korlátozott, szülői felügyelet melletti hozzáférést kapnának a platformokhoz. Az idősebb korosztályoknál azonban a tiltások fokozatosan enyhülnének. Az Európai Bizottság emellett azt is megköveteli a szolgáltatóktól, hogy a belépés előtt bizonyítsák be a fiatal felhasználók számára is biztonságos a felületük. Ez a lépés a szülőkről a tech cégekre hárítaná át a felelősséget. György Herceg ismét ellopta a reflektorfényt Wimbledonban, ahol szüleivel Vilmos Herceggel és Katalin Hercegnével, valamint húgával Saroltával jelent meg a férfi egyes döntőjén, írja a Starity internetes bulvár oldal. A 12 éves trónörökes elegáns, sötétkék öltönyben ült a királyi páholyban. A rajongók figyelmét azonban leginkább az vonzotta magára, hogy mennyit nőtt az utóbbi időben. Sokan megjegyezték, hogy a kisfiú már csak nem édesapja válláig ér, és egyre inkább egy fiatal úriember. Benyomását kelti. Nem mindennapi módon ünnepelte 30 éves pályafutását Jay-Z, vette észre az Index. A rapper fellépése nem szűkölködött a látványos show elemekben és a sztár vendégekben sem. Két év után tért vissza a színpadra Rihanna, de természetesen a felesége Beyoncé, valamint a sztárpár legidősebb gyermeke Blue Ivy sem hiányzott a koncertről. Utóbbi ezúttal nem táncolt, hanem zongorán kísérte édesapját.
6: Időjárás.
7: Ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szórványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. 27-28 Celsius fokos maximumok várhatóak.
8: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
5: Közlekedés.
7: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Őrhalom belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen!
9: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
9: Megafon.
10: Nagyot szól.
12: Indul az újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Délután 4-ig Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép délután kívánok mindenkinek. Már is kezdünk egy jó kis dallal, kevés olyan nóta létezik a pop történelemben, amely ennyire összefort volna az előadójával. A Thriller 1983 végén jelent meg kislemezként, és nem csak a slágerlistákon aratott sikert, hanem a hozzá készült csaknem 14 perces videóklip is új korszakot nyitott a zenei videók történetében. A zombi tánc már a pop kulturális jelképé vált, az album pedig minden idők legnagyobb példányszámban eladott lemeze lett. Jön Michael Jackson egyik örök klasszikusa, a Thriller, majd 1983-ból érkezik Madonna is a Holiday-jel. Tartsanak velem!

Vajon mi marad meg egy gyermekkori barátságból 30 évvel később, és vajon valóban ismerjük-e azoknak az életét, akikkel együtt nőttünk fel? Könyvajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban. Trio, eredeti címén Troa, Valérie Peren nagyívű érzelmekben gazdag regénye, három barát történetét meséli el. Adrien, Etienne és Nina 1986-ban egy kisvárosi iskolában találkoznak, és azonnal elválaszthatatlanok lesznek. Közös álmuk, hogy egyszer kitörnek, Párizsba költöznek, és együtt élik majd a nagybetűs életet. Aztán telnek az évek, a barátság átalakul, a vágyak módosulnak, és döntések születnek, és nem minden úgy történik, ahogyan tizenévesen elképzelték. A regény másik idősíkján, 2017-ben egy autót emelnek ki egy tó mélyéről, a múlt titkai lassan felszínre kerülnek, és egy újságírónő nyomozása során kirajzolódik a három barát sorsának valódi története. A trió nem csupán egy történet, hanem emlékeztető arra, hogy az idő múlásával nem csak az életünk, hanem mi magunk is változunk. És arra a kérdésre is választ keres, hogy vajon meg tudjuk-e őrizni azt, akik valaha voltunk. Nagyon mély és sokáig velünk maradó olvasmány, érdemes elolvasni, ez Valérie Perentől a Trio.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Nem

A meg a slágerek között Madách mozis ajánló a kirakatban, mit érdemes ma megnézni Balassa gyarmaton a moziban. Már is mondom, a gyerekekkel megnézhetik a Vajánát 5:30-8:30-ban, 6:30-2:00. Szintén a gyerekeknek ajánlom a Minyonok és Szörnyek című animációs filmet 3:30-3:00-ban, 5:30-2:00. 2:00 Kis Nikolá nyaral, 2:00-3:45 Toy Story 5, 4:00 megnézhetik a Backrooms hátsó szobák című horrorfilmet, valamint egy dokumentumfilmet is a Sacré-Cœurről. Vadászidény második rész 6:00, Leleplezés napja, Halálsíp, Megszállottság 8:00, végül este 10:00 Gonosz halott égj, ez is egy horrorfilm, egy misztikus horrorfilm. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja, Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és békönnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
8: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
9: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
10: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
9: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
10: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
11: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
12: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
15: Christopher Nolan filmje.
14: Mondd el, mire emlékszel.
15: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
16: Országosan 0,6%-kal emelkedtek Budapesten

0: Pont 0,1%-kal mérséklődtek a lakásárak júniusban, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ezzel már harmadik hónapja tart a csökkenő trend a fővárosban. Hasonló legalább három hónapos negatív sorozatra legutóbb több mint 5 éve 2020 őszén volt példa. A júniusi adatok alapján a hazai piac területileg is ketté szakadt. A középső és a nyugati ország részben stagnálnak vagy esnek az árak. A Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, míg a Dél-Dunántúlon 0,6%-kal mérséklődtek az ingatlan árak májushoz képest. Pest vármegyében és a Közép-Dunántúlon lényegében stagnáltak az árak. A hatalmi politikában a Tisza párt ugyanazt teszi, amit a Fidesz tett kormányon, és ami végül a választási bukásához vezetett. Magyarország ennél többet érdemel, írta a Tisza alkotmánymódosítását kritizáló Facebook bejegyzésében Navracsics Tibor, a Fidesz korábbi közigazgatási és területfejlesztési minisztere. A politikus írását a Telex szemlézte. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, a Tisza arra hivatkozik, hogy az ország többségének akaratát teljesítették, amikor megteremtették a köztársasági elnök, a kúria és az alkotmánybíróság elnöke, valamint az alkotmánybírák egy része elűzésének jogi kereteit. Szerinte ugyanakkor ez számszerűen nem igaz, és levezette, hogy a magyar társadalom többsége nem támogatta ezt a módosítást. A szlovák oktatási minisztérium az alap, közép és felsőoktatási intézmények, a munkáltatók, az önkormányzatok, valamint a szakmai szervezetek képviselőivel közösen ismertette az ottani oktatás digitális átalakításának fő prioritásait, írja a felvidék.ma hírportál. A céljuk közül az első egy jól működő oktatási ökoszisztéma kialakítása, a második a felkészülés a digitális korszak kihívásaira, még a harmadik az iskolák rendszer szintű támogatásáról szól. György herceg ismét ellopta a reflektorfényt Wimbledonban, ahol szüleivel Vilmos herceggel és Katalin hercegnével, valamint húgával Saroltával jelent meg a férfi egyes döntőjén, írja a Starity internetes bulvár oldal. A 12 éves trónörökes elegáns, sötétkék öltönyben ült a királyi páholyban. A rajongók figyelmét azonban leginkább az vonzotta magára, hogy mennyit nőtt az utóbbi időben. Sokan megjegyezték, hogy a kisfiú már csak nem édesapja válláig ér, és egyre inkább egy fiatal úriember. Benyomását kelti.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Ma sok felé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szórványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. 27-28 Celsius fokos maximumok várhatóak.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Őrhalombel területén, valamint Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
2: Nagyon szól.
4: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Rédei Reni a mikrofonnál indul az újabb óra. Az amerikai a cappella együttes a Home Free bebizonyította, hogy hangszerek nélkül is lehet igazán ütős popzenét készíteni. A csapat a 2013-as The Sing of televíziós tehetségkutató megnyerése után vált világszerte ismerté, és azóta saját stílusában dolgoz fel ismert slágereket. A következő dal a Laughing 1972-es szól klasszikus, amely a béke, az összefogás és az egymás iránti nyitottság üzenetét hordozza. Jöjjön tehát a Love Train a Home Free előadásában itt, a Megafonban.

Életmód rovattal folytatjuk a kirakatot. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Réde Ireni a mikrofonnál. A koffein a világ egyik leggyakrabban fogyasztott élénkítőszere, amely leginkább a kávéban, a teában és az energiaitalokban található meg. Sokan a napindító rituálé részeként tekintenek rá, és nem véletlenül. Mérsékelt mennyiségben fogyasztva fokozhatja az éberséget, javíthatja a koncentrációt és csökkentheti a fáradtság érzetet. Egy csészekávé segíthet abban, hogy gyorsabban reagáljunk, hatékonyabban dolgozzunk, sőt, egyes kutatások szerint a sport teljesítményt is javíthatja, mivel növeli az állóképességet. A koffein emellett serkenti az idegrendszert, enyhén gyorsítja az anyagcserét, és bizonyos vizsgálatok szerint rendszeres, de mérsékelt fogyasztása összefüggésbe hozható egyes betegségek, például a Parkinson-kór vagy a kettes típusú cukorbetegség alacsonyabb kockázatával. Fontos azonban a mérték. A szakértők többsége napi 3-4 csészekávénak megfelelő mennyiséget tart biztonságosnak egy egészséges felnőtt számára. De vajon milyen kellemetlen tüneteket okozhat a túlzott koffein fogyasztás, hamarosan megtudhatják, de előtte zenélünk.

a megaslágerek között. Folytatjuk tovább a koffeinnel a mai életmód rovatot. Bár a koffein sokak számára hasznos élénkítő, túlzott fogyasztása kellemetlen tüneteket okozhat. Ilyen lehet a szapor, a szívverés, az idegesség, a gyomorpanaszok vagy az alvászavar. Mivel a koffein hatása akár 6-8 órán át is tarthat, a késő délutáni kávé megnehezítheti az elalvást és rontja az alvás minőségét. Rendszeres fogyasztás esetén hozzászokás is kialakulhat. Ha valaki hirtelen csökkenti a bevitelét, fejfájás, fáradtság vagy ingerlékenység jelentkezhet. Különösen fontos a mértékletesség, várandóság, magas vérnyomás vagy szívproblémák esetén, amikor érdemes orvossal egyeztetni a megfelelő mennyiségről. Összességében a koffein nem ellenség, de nem is csodaszer. A kulcs a tudatosság és az egyéni érzékenység figyelembevétele. Ennyit a koffeinről, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban. Ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj, nehogy, hogy lehúzzanak.
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
3: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

0: 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 15 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter az Egyensúly Intézet panelbeszélgetésén. Ruszin Szendi Romuluszt a rendezvényen a védelmi prioritásokról kérdezték. Szerinte a legfontosabb a jövőkép, de ahhoz, hogy stratégiát építsen az új kormány, látni kell a nemzet és a partner országok érdekeit, valamint értékeit. Úgy vélte, hazánk érdekei egybeesnek a szövetségesével, a bizalmat pedig helyre kell állítani. Hozzátette, éppen ezért a kabinet egyik első dolga volt, hogy bocsánatot

0: elérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot ő maga is elfogadhatatlannak tartotta. Országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal mérséklődtek a lakásárak júniusban, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ezzel már harmadik hónapja tart a csökkenő trend a fővárosban. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb több mint 5 éve 2020 őszén volt példa. A júniusi adatok alapján a hazai piac területileg is ketté szakadt. A középső és a nyugati ország részben stagnálnak vagy esnek az árak. A Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, míg a Dél-Dunántúlon 0,6%-kal mérséklődtek az ingatlan árak májushoz képest. Pest vármegyében és a Közép-Dunántúlon lényegében stagnáltak az árak. A Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete bízik a piaci problémák tárgyalásos rendezésében, ezért elhalasztotta a mára tervezett tiltakozó megmozdulást. A szervezet szombati közleményében azért tiltakozott, mert több áruházlánc teljesen figyelmen kívül hagyta a partnerségi felhívásukat, akciós ajánlataikban pedig kilogrammonként 160 forint alatti áron hirdette a gyümölcsöt. Az érdekképviselet az előző napok egyeztetései alapján jó esélyt lát arra, hogy párbeszéddel rendeződnek a forgalmazási nehézségek. A termelők mindent megtesznek a piac zavartalan működéséért, ennek érdekében mindig együttműködésre törekednek. Nem mindennapi módon ünnepelte 30 éves pályafutását Jay-Z, vette észre az Index. A rapper fellépése nem szűkölködött a látványos show elemekben és a sztár vendégekben sem. 2 év után tért vissza a színpadra Rihanna, de természetesen a felesége Beyoncé, valamint a sztárpár legidősebb gyermeke Blue Ivy sem hiányzott a koncertről. Utóbbi ezúttal nem táncolt, hanem zongorán kísérte édesapját.
1: Időjárás.
0: Ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szórványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. 27-28 Celsius fokos maximumok várhatóak.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Őrhalom belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.
5: Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál, folytatjuk tovább a kirakatot. A brazil pop egyik legnagyobb sztárja, Anitta 2022-ben egy igazi zenei ikonnal fogott össze. A Lobby című dalban a hip-hop és az R&B meghatározó alakja Missy Elliott vendég szerepel, aki nem csak előadóként, hanem dalszerzőként és producerként is évtizedek óta meghatározó személyiség. Látványos videóklipet is forgattak, igazi hollywoodi hangulatot idéz, a dal pedig könnyed nyárias pop és R&B keveréke. Jöjjön tehát Anitta és Missy Elliott közös felvétele a Megafonban, ez a Lobby.

Utazzunk gondolatban, jön a nagyvilág rovat a kirakatban, Rédei Reni a mikrofonnál. Kellemes nyári délután kívánok mindenkinek. Ha a francia Rivieráról beszélünk, akkor legtöbbünknek Saint-Tropez neve jut eszünkbe, pedig alig néhány kilométerrel odébb bújik meg Gassan, amelyet Franciaország legszebb falvai között tartanak számon. A középkori település egy közel 200 méter magas dombtetőn épült, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a Saint-Tropez-i öbörre és a környező szőlőültetvényekre. Már a középkorban is stratégiai jelentőségű hely volt, innen figyelték a tengert és az esetleges kalóztámadásokat. A keskeny, kanyargós utcákon sétálva ma is megőrződött a provanci hangulat, virágokkal díszített kőházak, apró terek és hangulatos éttermek váltják egymást, miközben szinte minden sarkon újabb panoráma tárul a látogatók elé. Gassan különlegessége, hogy a történelmi falu mellett a 20. század végén egy új városrészt is kialakítottak. Ennek tervezője ugyanaz az építész volt, aki a közelben egy egészen különleges vízivárost is megálmodott, Port Grimaud. Hamarosan erről is többet megtudhatnak, de előtte zenélünk.

Port Grimo, a provenci Velence, ezzel folytatjuk tovább nagy világrovatunkat a kirakatban. Ha Gassan a múltat idézi, akkor Port Grimo a 20. század egyik legkülönlegesebb építészeti kísérlete. A település az 1960-as években született, amikor egy francia építész egy mocsaras területen olyan várost támadott meg, ahol a házak és a víz szinte elválaszthatatlanok egymástól. Az elképzelés egyszerű volt. Minden otthonhoz saját csónakkikötő tartozzon, így a lakók akár hajóval is hazaérkezhessenek. A színes homlokzatok, a kis hidak és a csatornák miatt sokan a provenci Velenceként emlegetik Port Grimót. Bár az ötletet valóban a mediterrán kikötővárosok ihlették, az építész tudatosan egy teljesen új városi modellt akart létrehozni. A mesterséges csatornarendszer ma mintegy 14 kilométer hosszú, a település pedig a modern francia építészet egyik figyelemre méltó alkotásának számít. Nyáron hajók siklanak a csatornákon, a parti sétányokon kávézók és kis üzletek várják a vendégeket, miközben az autóforgalom nagy részét kiszorították a belső utcákból. Port Grimo ma már évente látogatók százezreit vonza, mégis sikerült megőriznie azt a nyugodt vízparti hangulatot, amelyet megálmodója több mint fél évszázaddal ezelőtt elképzelt. Így Gassan és Port Grimo együtt két egészen különböző, mégis egymást tökéletesen kiegészítő arcát mutatja meg a francia Rivierának. Ha Saint-Tropez-ban járnak, akkor mindenféleképpen keressék fel Gassant és Port Grimót is.

0: azoknak, akik még bent vannak a munkahelyen. Ez volt már a Kirakat, délután 4 óra van, jönnek a hírek, utána viszont pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban. Tartsanak velem holnap is, szép délutánt, Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgó Tarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
8: Tessék, CH Klíma.
9: CH Klíma.
8: Igen, CH Klíma.
9: CH Klíma.
10: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
11: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19.

emlékkoncert, Konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Zigzag, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox Humana

0: forgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
4: Christopher Nolan filmje.
3: Mondd el, mire emlékszel.
4: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
1: Odüsszeia a mozikban.
5: Reklámot hallottak.
6: 16 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
7: Tárnyi emlékeket vár a Nógrád vármegyei lakosoktól a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum. Az intézmény felhívásából kiderül, idén szeptemberben rendezik meg a Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Salgó-Tarjánban 1921 és 1990 között című időszaki kiállítást. A Megafon reggeli műsorában Máté György osztályvezető elmondta, szeretnének minél teljesebb képet nyújtani a helyi mozgalmak történetéről, ehhez pedig a lakosság segítségét kérik. Hozzátette, várnak minden olyan fényképet és tárgyat, amelyek a cserkészethez, a Levente vagy az úttörő mozgalomhoz, illetve a kisdobos évekhez kapcsolódnak. A Nógrád vármegyei főügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 38 éves férfit, aki a rendőrök szeme láttára akarta leszúrni a testvérét. A nyomozás szerint a férfi július 8-án a késő délutáni órákban egy kelet-nógrádi kis településen veszett össze nővérével, akit egy konyhakéssel azzal fenyegetett meg, hogy megöli. A sértett félelmében hátrálni kezdett, miközben a támadó a késsel szúró, vágó mozdulatokat tett a mellkasa és a hasa irányába. A férfit a bűncselekmény elkövetésében végül csak az időben érkező rendőrök határozott fellépése akadályozta meg.

0: akik a dühöngő elkövetővel szemben elektromos sokkolót alkalmaztak. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. Az Ady Endre utca és a Papszigeti lejáró közötti részen július 21-től kezdődnek meg az aszfaltozási munkák. Kettől kezdve a hétköznapi éjszakai órákban este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás lezárásra és jelzőőrös forgalom irányításra kell készülni. Mivel a járművek csak váltakozva haladhatnak, az érintett szakaszon jelentős torlódásra kell számítani. Országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal mérséklődtek a lakásárak júniusban, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ezzel már harmadik hónapja tart a csökkenő trend a fővárosban. Hasonló legalább három hónapos negatív sorozatra legutóbb több mint 5 éve 2020 őszén volt példa. A júniusi adatok alapján a hazai piac területileg is ketté szakadt. A középső és a nyugati ország részben stagnálnak vagy esnek az árak. A Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, míg a Dél-Dunántúlon 0,6%-kal mérséklődtek az ingatlan árak májushoz képest. Pest vármegyében és a Közép-Dunántúlon lényegében stagnáltak az árak. Az Európai Unió tanácsa megnyitotta a külügyi fejezett csoportot Ukrajnával, írja a Telex. A tagállamok kormányait képviselő testület elnöksége közölte, ez a második ilyen egység, amelyet elindítottak a szomszédos országgal. Az uniós csatlakozáshoz a tagjelölteknek át kell venniük az EU több mint 30 fejezetre osztott 6 témakörbe csoportosított joganyagát. A folyamat főbb lépéseihez így a tárgyalási fejezetek megnyitásához és lezárásához is a tagállami kormányok egyhangú támogatása szükséges.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szórványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. 27-28 Celsius fokos maximumok várhatóak.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Őrhalom belterületén, valamint Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Kihasználatlan része is van a Széchenyi Forgács-Liptai Kastélymúzeumnak, így ott is kisebb turisztikai fejlesztés várható. Erről tájékoztatta rádiónkat az Ipoly Völgye Európai Területi Társulás igazgatónője. Sándor Ildikó a Megafonnak elmondta, igény mutatkozott a város részéről, hogy az üres épületszárny új funkciót kapjon. Így lehetőség nyílik bekapcsolódni a kerékpáros turizmusba. Egy biciklis szervizpontot és egy közösségi teret alakítanak ki a kastély Kasznerház részében. Hozzátette, mellett közvetlen lejárót biztosítanak az épületből a kastélykertbe, így nem kell majd megkerülni a félvárost, ha valaki ott szeretne néhány órát eltölteni. Július eleje óta számottevően csökkent a Duna vízállása, ami a térségben így Göd és a szomszédos Dunakeszi partjainál is jól látható, írja a Hello Göd hírportál. A víz visszahúzódása miatt egyre szélesebb kavicsos és iszapos partszakaszok válnak szabaddá. A Gödi vízmérce adatai szerint a folyóvíz szintje július 4-én még 78 cm volt, hétfőre azonban mínusz 8 cm-t mértek. Ez azt jelenti, hogy mindössze 9 nap alatt 86 cm-t tapadt a Duna ezen a szakaszon. A szakemberek a gyors csökkenést a tartós csapadékhiánnyal, valamint a hosszantartó meleg és száraz időjárással magyarázzák. Bár a környéken előfordultak helyi záporok, a folyó vízgyűjtő területén nem hullott elegendő csapadék a vízállás érdemi emelkedéséhez. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. Az Ady Endre utca és a Papszigeti lejáró közötti részen július 21-től kezdődnek meg az aszfaltozási munkák. Kettől kezdve a hétköznapi éjszakai órákban, este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás lezárásra és jelzőőrös forgalom irányításra kell készülni. Mivel a járművek csak váltakozva haladhatnak, az érintett szakaszon jelentős torlódásra kell számítani. Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter az Egyensúly Intézet panelbeszélgetésén. Ruszin Szendi Romulus a rendezvényen a védelmi prioritásokról kérdezték. Szerinte a legfontosabb a jövőkép, de ahhoz, hogy stratégiát építsen az új kormány, látni kell a nemzet és a partnerországok érdekeit, valamint értékeit. Úgy vélte, hazánk érdekei egybeesnek a szövetségesével, a bizalmat pedig helyre kell állítani. Hozzátette, éppen ezért a kabinet egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot ő maga is elfogadhatatlannak tartotta.
0: Közlekedés.
1: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Őrhalombel területén, valamint Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen!
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotek csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotek 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Nem kell többé választanunk pont, ahol a kettő találkozik. Ez az

0: jegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
0: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
0: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
0: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
4: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
3: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
4: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
5: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
8: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
12: Christopher Nolan filmje.
11: Mondd el, mire emlékszel.
12: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
13: Odüsszeia a mozikban.
14: Reklámot hallottak.
15: 17 óra van.
14: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Molnár Róbert.
15: Hírek.
16: Kihasználatlan része is van a Széchenyi Forgács-Liptai Kastélymúzeumnak, így ott is kisebb turisztikai fejlesztés várható. Erről tájékoztatta rádiónkat az Ipoly Völgye Európai Területi Társulás igazgatónője. Sándor Ildikó a Megafonnak elmondta, igény mutatkozott a város részéről, hogy az üres épület szárny új funkciót kapjon. Így lehetőség nyílik bekapcsolódni a kerékpáros turizmusba. Egy biciklis szervizpontot és egy közösségi teret alakítanak ki a kastély Kasznerház részében. Hozzátette, mellett közvetlen lejárót biztosítanak az épületből a kastélykertbe, így nem kell majd megkerülni a félvárost, ha valaki ott szeretne néhány órát eltölteni. Július elejé óta számottevően csökkent a Duna vízállása, ami a térségben így Göd és a szomszédos Dunakeszi partjainál is jól látható, írja a Hello Göd hírportál. A víz visszahúzódása miatt egyre szélesebb kavicsos és iszapos partszakaszok válnak szabaddá. A Gödi vízmérce adatai szerint a folyóvíz szintje július 4-én még 78 cm volt, hétfőre azonban mínusz 8 cm-t mértek. Ez azt jelenti, hogy mindössze 9 nap alatt 86 cm tapadt a Duna ezen a szakaszon. A szakemberek a gyors csökkenést a tartós csapadékhiánnyal, valamint a hosszantartó meleg és száraz időjárással magyarázzák. Bár a környéken előfordultak helyi záporok, a folyó vízgyűjtő területén nem hullott elegendő csapadék a vízállás érdemi emelkedéséhez. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. Az Ady Endre utca és a Papszi

0: Szigeti lejáró közötti részen július 21-től kezdődnek meg az aszfaltozási munkák. Kettől kezdve a hétköznapi éjszakai órákban, este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell készülni. Mivel a járművek csak váltakozva haladhatnak, az érintett szakaszon jelentős torlódásra kell számítani. Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter az Egyensúly Intézet panelbeszélgetésén. Ruszin Szendi Romulust a rendezvényen a védelmi prioritásokról kérdezték. Szerinte a legfontosabb a jövőkép, de ahhoz, hogy stratégiát építsen az új kormány, látni kell a nemzet és a partnerországok érdekeit, valamint értékeit. Úgy vélte, hazánk érdekei egybeesnek a szövetségesével, a bizalmat pedig helyre kell állítani. Hozzátette, éppen ezért a kabinet egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot ő maga is elfogadhatatlannak tartotta.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Őrhalombel területén, valamint Verőcén az Árpád úton. Vezessenek figyelmesen!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyagablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
0: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
9: Christopher Nolan filmje.
8: Mondd el, mire emlékszel.
9: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
0: Odüsszeia a mozikban.
10: Reklámot hallottak.
11: 18 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A Megafon hírei következnek 2026. július 15-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
13: Hírek.
12: Kihasználatlan része is van a Széchenyi Forgács-Liptai Kastélymúzeumnak, így ott is kisebb turisztikai fejlesztés várható. Erről tájékoztatta rádiónkat az Ipoly Völgye Európai Területi Társulás igazgatónője. Sándor Ildikó a Megafonnak elmondta, igény mutatkozott a város részéről, hogy az üres épület szárny új funkciót kapjon. Így lehetőség nyílik bekapcsolódni a kerékpáros turizmusba. Egy biciklis szervizpontot és egy közösségi teret alakítanak ki a kastély Kasznerház részében. Hozzátette, mellett közvetlen lejárót biztosítanak az épületből a kastélykertbe, így nem kell majd megkerülni a félvárost, ha valaki ott szeretne néhány órát eltölteni. Sándor Ildikót, az Ipoly Völgye Területi Társulás igazgatónőjét hallják.
14: Meglévőeket szeretnénk hasznosítani, kicsit feljavítani, új élményelemekkel bővíteni, majd ezeket rendszerbe fűzni, bevonva azokat is, akik már ezen a területen működnek. Az egyetlen várossal, amit a térségben van, ugye Széchény, ahol a Liptai kastély működik, ott egy olyan fejlesztési igény mutatkozott, hogy van kihasználatlan szárnya az épületnek, amelyet szerettek volna bekapcsolni a kerékpáros turizmusba, és itt egy kerékpáros pont, szervizpont és egy kis közösségi tér fog megvalósulni, ez a kastélynak a Kasznárház része. Ugyanakkor kihasználva azt, hogy itt gyalogolni szerető turisták jelennek meg, meg tudják oldani ebben a projektben azt, hogy a kastélyból közvetlen lejárás legyen a kastélykertbe, és ne kelljen körbe kerülni a félváros, hogy valaki oda elmehessen. Tehát a sétálási élmény fog megjelenni a kerékpározás mellett itt a kastélyban.
12: Tárnyi emlékeket vár a Nógrád vármegyei lakosoktól a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum. Az intézmény felhívásából kiderül, idén szeptemberben rendezik meg a Cserkészek, Leventék, Úttörők, Ifjúsági Mozgalmak Salgó-Tarjánban 1921 és 1990 között című időszaki kiállítást. A Megafon reggeli műsorában Máté György osztályvezető elmondta, szeretnének minél teljesebb képet nyújtani a helyi mozgalmak történetéről, ehhez pedig a lakosság segítségét kérik. Hozzátette, várnak minden olyan fényképet és tárgyat, amelyek a cserkészethez, a Levente vagy az úttörő mozgalomhoz, illetve a kisdobos évekhez kapcsolódnak. Máté Györgyöt a Salgó-Tarjáni Dornyai

0: A múzeum osztályvezetőjét hallják.
1: Az ifjúsági élet meghatározó, mondjuk így ilyen kereteit szeretnénk egy 21-től. Ugye ott a cserkész és a Levente világa valóban itt a második világháború előtti az ugye hangsúlyos. Mind-mind ugye rövidebb ideig élt, ugye, mint aztán később ugye az úttörők és a kisdobosok, de nem súlyoznánk ilyen szempontból, hanem egy szinten kezeljük őket mindenféle ideológiai háttér nélkül. Természetesen nem azt szeretnénk kihangsúlyozni, hanem hogy az ifjúsági életet ezek mennyire befolyásolták, irányították, hiszen valóban nem csak negatívunk vannak, hogyha az ideológiát nézzük ki, milyen beállítottságú, hanem ugye itt rengeteg testedzés volt, sport, közösségi alkalom, tábor, stb. Amik azt gondolom, hogy valóban meghatározóak voltak, és jó élményekkel távoztak, bármelyik korszakban is éltek ezek a fiatalok, és vettek részt.
0: Július eleje óta számottevően csökkent a Duna vízállása, ami a térségben így Göd és a szomszédos Dunakeszi partjainál is jól látható, írja a Hello Göd hírportál. A víz visszahúzódása miatt egyre szélesebb kavicsos és iszapos partszakaszok válnak szabaddá. A Gödi vízmérce adatai szerint a folyó vízszintje július 4-én még 78 cm volt, hétfőre azonban mínusz 8 cm-t mértek. Ez azt jelenti, hogy mindössze 9 nap alatt 86 cm tapadt a Duna ezen a szakaszon. A szakemberek a gyors csökkenést a tartós csapadékhiánnyal, valamint a hosszantartó meleg és száraz időjárással magyarázzák. Bár a környéken előfordultak helyi záporok, a folyó vízgyűjtő területén nem hullott elegendő csapadék a vízállás érdemi emelkedéséhez. A Nógrád vármegyei főügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 38 éves férfit, aki a rendőrök szeme láttára akarta leszúrni a testvérét. A nyomozás szerint a férfi július 8-án a késő délutáni órákban egy kelet-nógrádi kis településen veszett össze nővérével, akit egy konyhakéssel azzal fenyegetett meg, hogy megöli. A sértett félelmében hátrálni kezdett, miközben a támadó a késsel szúró, vágó mozdulatokat tett a mellkasa és a hasa irányába. A férfit a bűncselekmény elkövetésében végül csak az időben érkező rendőrök határozott fellépése akadályozta meg, akik a dühöngő elkövetővel szemben elektromos sokkolót alkalmaztak. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. Az Ady Endre utca és a Papszigeti lejáró közötti részen július 21-től kezdődnek meg az aszfaltozási munkák. Kettől kezdve a hétköznapi éjszakai órákban, este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás lezárásra és jelzőőrös forgalomirányításra kell készülni. Mivel a járművek csak váltakozva haladhatnak, az érintett szakaszon jelentős torlódásra kell számítani. Tegnap elkezdte a felkészülést a Váci NKS-en női kézilabda csapata a következő szezonra. A játékosok az elmúlt hetekben a szakmai stáb által kiírt egyéni edzésprogram alapján dolgoztak, hogy megfelelő állapotban térjenek vissza a nyári alapozás kezdetére. A csapat első edzőmérkőzése a Budaörs ellen lesz július 31-én. Az is kiderült, hogy a váciak az EHF Európa Liga második fordulójában a francia Saint-Armand együttesével találkoznak.
2: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak az autósok Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Balassagyarmaton a Kóvári úton és Bácsrád úton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra is.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.
5: Yeah.

0: szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
1: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
0: Ez a Megafon.

0: Rádión!
1: Minden idők a legnagyobb slágerei. Symphony.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombas slágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett! 3 nap, 1 város, 1 hatalmas élmény! Július 17-től 19-ig

0: 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 19 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Július elejé óta számottevően csökkent a Duna vízállása, ami a térségben így Göd és a szomszédos Dunakeszi partjainál is jól látható, írja a Hello Göd hírportál. A víz visszahúzódása miatt egyre szélesebb kavicsos és iszapos partszakaszok válnak szabaddá. A Gödi vízmérce adatai szerint a folyó vízszintje július 4-én még 78 cm volt, hétfőre azonban mínusz 8 cm-t mértek. Ez azt jelenti, hogy mindössze 9 nap alatt 86 cm tapadt a Duna ezen a szakaszon. A szakemberek a gyors csökkenést a tartós csapadékhiánnyal, valamint a hosszantartó meleg és száraz időjárással magyarázzák. Bár a környéken előfordultak helyi záporok, a folyó vízgyűjtő területén nem hullott elegendő csapadék a vízállás érdemi emelkedéséhez. Tegnap elkezdte a felkészülést a Váci NKSN női kézilabda csapata a következő szezonra. A játékosok az elmúlt hetekben a szakmai stáb által kiírt egyéni edzésprogram alapján dolgoztak, hogy megfelelő állapotban térjenek vissza a nyári alapozás kezdetére. A csapat első edzőmérkőzése a Buda Őrs ellen lesz július 31-én. Az is kiderült, hogy a váciak az EHF Európa Liga második fordulójában a francia Saint-Armand együttesével találkoznak. A hatalmi politikában a Tisza párt ugyanazt teszi, amit a Fidesz tett kormányon, és ami végül a választási bukásához vezetett. Magyarország ennél többet érdemel, írta a Tisza alkotmánymódosítását kritizáló Facebook bejegyzésében Navracsics Tibor, a Fidesz korábbi közigazgatási és területfejlesztési minisztere. A politikus írását a Telex szemlézte. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, a Tisza arra hivatkozik, hogy az ország többségének akaratát teljesítették, amikor megteremtették a köztársasági elnök, a kúria és az alkotmánybíróság elnöke, valamint az alkotmánybírák egy része elűzésének jogi kereteit. Szerinte ugyanakkor ez számszerűen nem igaz, és levezette, hogy a magyar társadalom többsége nem támogatta ezt a módosítást. Még az idén megalkotják azokat a szabályozási javaslatokat, amelyek segíthetnek megvédeni az Európai Unióban élő gyerekeket a közösségi oldalak ártalmaitól, olvasható a hvg.hu cikkében. Az ajánlások alapján a 13 év alattiak csak korlátozott, szülői felügyelet melletti hozzáférést kapnának a platformokhoz. Az idősebb korosztályoknál azonban a tiltások fokozatosan enyhülnének. Az Európai Bizottság emellett azt is megköveteli a szolgáltatóktól, hogy a belépés előtt bizonyítsák be, a fiatal felhasználók számára is biztonságos a felületük. Ez a lépés a szülőkről a tech cégekre hárítaná át a felelősséget. György Herceg ismét ellopta a reflektorfényt Wimbledonban, ahol szüleivel Vilmos Herceggel és Katalin Hercegnével, valamint húgával Saroltával jelent meg a férfi egyes döntőjén, írja a Starity internetes bulvár oldal. A 12 éves trónörökes elegáns, sötétkék öltönyben ült a királyi páholyban. A rajongók figyelmében

0: eredményt azonban leginkább az vonzotta magára, hogy mennyit nőtt az utóbbi időben. Sokan megjegyezték, hogy a kisfiú már csak nem édesapja válláig ér, és egyre inkább egy fiatal úriember benyomását kelti. Nem mindennapi módon ünnepelte 30 éves pályafutását Jay-Z, vette észre az Index. A rapper fellépése nem szűkölködött a látványos show elemekben és a sztár vendégekben sem. Két év után tért vissza a színpadra Rihanna, de természetesen a felesége Beyoncé, valamint a sztárpár legidősebb gyermeke Blue Ivy sem hiányzott a koncertről. Utóbbi ezúttal nem táncolt, hanem zongorán kísérte édesapját.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipapszal találkozhatnak az autósok Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Balassagyarmaton a Kóvári úton és Bácsrát úton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra is.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.

koncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henry, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Kontaktus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a

0: Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Tárnyi emlékeket vár a Nógrád vármegyei lakosoktól a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum. Az intézmény felhívásából kiderül, idén szeptemberben rendezik meg a Cserkészek, Leventék, Úttörők ifjúsági mozgalmak Salgó-Tarjánban 1921 és 1990 között című időszaki kiállítást. A Megafon reggeli műsorában Máté György osztályvezető elmondta, szeretnének minél teljesebb képet nyújtani a helyi mozgalmak történetéről, ehhez pedig a lakosság segítségét kérik. Hozzátette, várnak minden olyan fényképet és tárgyat, amelyek a cserkészethez, a Levente vagy az úttörő mozgalomhoz, illetve a kisdobos évekhez kapcsolódnak. A Nógrád vármegyei főügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 38 éves férfit, aki a rendőrök szeme láttára akarta leszúrni a testvérét. A nyomozás szerint a férfi július 8-án a késő délutáni órákban egy kelet-nógrádi kis településen veszett össze nővérével, akit egy konyhakéssel azzal fenyegetett meg, hogy megöli. A sértett félelmében hátrálni kezdett, miközben a támadó a késsel szúró, vágó mozdulatokat tett a mellkasa és a hasa irányába. A férfit a bűncselekmény elkövetésében végül csak az időben érkező rendőrök határozott fellépése akadályozta meg, akik a dühöngő elkövetővel szemben elektromos sokkolót alkalmaztak. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. Az Ady Endre utca és a Papszigeti lejáró közötti részen július 21-től kezdődnek meg az aszfaltozási munkák. Kettől kezdve a hétköznapi éjszakai órákban este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás lezárásra és jelzőőrös forgalom irányításra kell készülni. Mivel a járművek csak váltakozva haladhatnak, az érintett szakaszon jelentős torlódásra kell számítani. Országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal mérséklődtek a lakásárak júniusban, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ezzel már harmadik hónapja tart a csökkenő trend a fővárosban. Hasonló, legalább három hónapos negatív sorozatra legutóbb több mint 5 éve 2020 őszén volt példa. A júniusi adatok alapján a hazai piac területileg is ketté szakadt. A középső és a nyugati ország részben stagnálnak vagy esnek az árak. A Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, míg a Dél-Dunántúlon 0,6%-kal mérséklődtek az ingatlan árak májushoz képest. Pest vármegyében és a Közép-Dunántúlon lényegében stagnáltak az árak. Az Európai Unió tanácsa megnyitotta a külügyi fejezet csoportot Ukrajnával, írja a Telex. A tagállamok kormányait képviselő testület elnöksége közölte, ez a második ilyen egység, amelyet elindítottak a szomszédos országgal. Az uniós csatlakozáshoz a tagjelölteknek át kell venniük az EU több mint 30 fejezetre osztott 6 témakörbe csoportosított joganyagát. A folyamat főbb lépéseihez így a tárgyalási fejezetek megnyitásához és lezárásához is a tagállami kormányok egyhangú támogatása szükséges.
1: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak az autósok Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Balassagyarmaton a Kóvári úton és Bácsrád úton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt.

Ennen puhuta csak rá tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem, elragadt magával ez a... Mert az igazság az, hogy ami tegnap este történt, nem fogom soha elfelejteni. Ráérsz majd, csörgess meg.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal mérséklődtek a lakásárak júniusban, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ezzel már harmadik hónapja tart a csökkenő trend a fővárosban. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb több mint 5 éve 2020 őszén volt példa. A júniusi adatok alapján a hazai piac területileg is ketté szakadt. A középső és a nyugati ország részben stagnálnak vagy esnek az árak. A Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, míg a Dél-Dunántúlon 0,6%-kal mérséklődtek az ingatlan árak májushoz képest. Pest vármegyében és a Közép-Dunántúlon lényegében stagnáltak az árak. A hatalmi politikában a Tisza párt ugyanazt teszi, amit a Fidesz tett kormányon, és ami végül a választási bukásához vezetett. Magyarország ennél többet érdemel, írta a Tisza alkotmánymódosítását kritizáló Facebook bejegyzésében Navracsics Tibor, a Fidesz korábbi közigazgatási és területfejlesztési minisztere. A politikus írását a Telex szemlézte. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, a Tisza arra hivatkozik, hogy az ország többségének akaratát teljesítették, amikor megteremtették a köztársasági elnök, a kúria és az alkotmánybíróság elnöke, valamint az alkotmánybírák egy része elűzésének jogi kereteit. Szerinte ugyanakkor ez számszerűen nem igaz, és levezette, hogy a magyar társadalom többsége nem támogatta ezt a módosítást. A szlovák oktatási minisztérium az alap, közép és felsőoktatási intézmények, a munkáltatók, az önkormányzatok, valamint a szakmai szervezetek képviselőivel közösen ismertette az ottani oktatás digitális átalakításának fő prioritásait, írja a felvidék.ma hírportál. A célük közül az első egy jól működő oktatási ökoszisztéma kialakítása, a második a felkészülés a digitális korszak kihívásaira, még a harmadik az iskolák rendszer szintű támogatásáról szól. György herceg ismét ellopta a reflektorfényt Wimbledonban, ahol szüleivel, Vilmos herceggel és Katalin hercegnével, valamint húgával, Saroltával jelent meg a férfi egyes döntőjén, írja a Starity internetes bulvár oldal. A 12 éves trónörökes elegáns, sötétkék öltönyben ült a királyi páholyban. A rajongók figyelmét azonban leginkább az vonzotta magára, hogy mennyit nőtt az utóbbi időben. Sokan megjegyezték, hogy a kisfiú már csak nem édesapja válláig ér, és egyre inkább egy fiatal úriember. Benyomását kelti.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak az autósok Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Balassagyarmaton a Kóvári úton és Váczrád úton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Épületszárny új funkciót kapjon. Így lehetőség nyílik bekapcsolódni a kerékpáros turizmusba. Egy biciklis szervizpontot és egy közösségi teret alakítanak ki a kastély Kasznerház részében. Hozzátette, emellett közvetlen lejárót biztosítanak az épületből a kastélykertbe, így nem kell majd megkerülni a félvárost, ha valaki ott szeretne néhány órát eltölteni. Sándor Ildikót, az Ipoly Völgye Területi Társulás igazgatónőjét hallják.
1: Meglévőeket szeretnénk hasznosítani, kicsit feljavítani, új élményelemekkel bővíteni, majd ezeket rendszerbe fűzni, bevonva azokat is, akik már ezen a területen működnek. Az egyetlen várossal, amit a térségben van, ugye Széchény, ahol a Liptai Kastély működik, ott egy olyan fejlesztési igény mutatkozott, hogy van kihasználatlan szárnya az épületnek, amelyet szerettek volna bekapcsolni a kerékpáros turizmusba, és itt egy kerékpáros pont, szervizpont és egy kis közösségi tér fog megvalósulni, ez a kastélynak a Kasznerház része. Ugyanakkor kihasználva azt, hogy itt gyalogolni szerető turisták jelennek meg, meg tudják oldani ebben a projektben azt, hogy a kastélyból közvetlen lejárás legyen a kastélykertbe, és ne kelljen körbe kerülni a félváros, hogy valaki oda elmehessen. Tehát a sétálási élmény fog megjelenni a kerékpározás mellett itt a kastélyban.
0: Tárnyi emlékeket vár a Nógrád vármegyei lakosoktól a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum. Az intézmény felhívásából kiderül, idén szeptemberben rendezik meg a Cserkészek, Leventék, Úttörők ifjúsági mozgalmak Salgó-Tarjánban 1921 és 1990 között című időszaki kiállítást. A Megafon reggeli műsorában Máté György osztályvezető elmondta, szeretnének minél teljesebb képet nyújtani a helyi mozgalmak történetéről, ehhez pedig a lakosság segítségét kérik. Hozzátette, várnak minden olyan fényképet és tárgyat, amelyek a cserkészethez, a Levente vagy az úttörő mozgalomhoz, illetve a kisdobos évekhez kapcsolódnak. Máté Györgyöt, a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum osztályvezetőjét hallják.
2: Az ifjúsági élet meghatározó, mondjuk így ilyen kereteit szeretnénk 21-től. Ugye ott a cserkész és a Levente világa valóban itt a második világháború előtti az ugye hangsúlyos. Mind-mind ugye rövidebb ideig élt, ugye, mint aztán később ugye az úttörők és a kisdobosok, de nem súlyoznánk ilyen szempontból, hanem egy szinten kezeljük őket mindenféle ideológiai háttér nélkül. Természetesen nem azt szeretnénk kihangsúlyozni, hanem hogy az ifjúsági életet ezek mennyire befolyásolták, irányították, hiszen valóban nem csak negatívunk vannak, hogyha az ideológiát nézzük ki, milyen beállítottságú, hanem ugye itt rengeteg testedzés volt, sport, közösségi alkalom, tábor, stb., amik azt gondolom, hogy valóban meghatározóak voltak, és jó élményekkel távoztak, bármelyik korszakban is éltek ezek a fiatalok, és vettek részt.
0: Július eleje óta számottevően csökkent a Duna vízállása, ami a térségben így Göd és a szomszédos Dunakeszi partjainál is jól látható, írja a Hello Göd hírportál. A víz visszahúzódása miatt egyre szélesebb kavicsos és iszapos partszakaszok válnak szabaddá. A Gödi vízmérce adatai szerint a folyóvíz szintje július 4-én még 78 cm volt, hétfőre azonban mínusz 8 cm-t mértek. Ez azt jelenti, hogy mindössze 9 nap alatt 86 cm tapadt a Duna ezen a szakaszon. A szakemberek a gyors csökkenést a tartós csapadékhiánnyal, valamint a hosszantartó meleg és száraz időjárással magyarázzák. Bár a környéken előfordultak helyi záporok, a folyó vízgyűjtő területén nem hullott elegendő csapadék a vízállás érdemi emelkedéséhez. A Nógrád vármegyei főügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 38 éves férfit, aki a rendőrök szeme láttára akarta leszúrni a testvérét. A nyomozás szerint a férfi július 8-án a késő délutáni órákban egy kelet-nógrádi kis településen veszett össze nővérével, akit egy konyhakéssel azzal fenyegetett meg, hogy megöli. A sértett félelmében hátrálni kezdett, miközben a támadó a késsel szúró, vágó mozdulatokat tett a mellkasa és a hasa irányába. A férfit a bűncselekmény elkövetésében végül csak az időben érkező rendőrök határozott fellépése akadályozta meg, akik a dühöngő elkövetővel szemben elektromos sokkolót alkalmaztak. Folytatódik a 11-es főút Szentendrei szakaszának felújítása jövő kedden, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MTI-vel. Az Ady Endre utca és a Papszigeti lejáró közötti részen július 21-től kezdődnek meg az aszfaltozási munkák.

0: Ettől kezdve a hétköznapi éjszakai órákban este 6 és reggel 6 óra között szakaszos félpályás lezárásra és jelzőőrös forgalom irányításra kell készülni. Mivel a járművek csak váltakozva haladhatnak, az érintett szakaszon jelentős torlódásra kell számítani. Tegnap elkezdte a felkészülést a Váci NKS-en női kézilabda csapata a következő szezonra. A játékosok az elmúlt hetekben a szakmai stáb által kiírt egyéni edzésprogram alapján dolgoztak, hogy megfelelő állapotban térjenek vissza a nyári alapozás kezdetére. A csapat első edzőmérkőzése a Budaörs ellen lesz július 31-én. Az is kiderült, hogy a váciak az EHF Európa Liga második fordulójában a francia Saint-Armand együttesével találkoznak.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak az autósok Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Balassagyarmaton a Kóvári úton és Bácsrád úton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

Sony a fogaidat érzem a vállon. Valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

Nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fülemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted. Minket összeláncolt a képzeled, valami ezerrel végig fut a hátam.

0: Megafon.
1: So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter az Egyensúly Intézet panelbeszélgetésén.

0: vállalhatatlannak tartotta. Országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal mérséklődtek a lakásárak júniusban, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ezzel már harmadik hónapja tart a csökkenőtrend a fővárosban. Hasonló legalább három hónapos negatív sorozatra legutóbb több mint 5 éve 2020 őszén volt példa. A júniusi adatok alapján a hazai piac területileg is ketté szakadt. A középső és a nyugati ország részben stagnálnak vagy esnek az árak. A Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, míg a Dél-Dunántúlon 0,6%-kal mérséklődtek az ingatlan árak májushoz képest. Pest vármegyében és a Közép-Dunántúlon lényegében stagnáltak az árak. A Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete bízik a piaci problémák tárgyalásos rendezésében, ezért elhalasztotta a mára tervezett tiltakozó megmozdulást. A szervezet szombati közleményében azért tiltakozott, mert több áruházlánc teljesen figyelmen kívül hagyta a partnerségi felhívásukat. Akciós ajánlataikban pedig kilogramonként 160 forint alatti áron hirdette a gyümölcsöt. Az érdekképviselet az előző napok egyeztetései alapján jó esélyt lát arra, hogy párbeszéddel rendeződnek a forgalmazási nehézségek. A termelők mindent megtesznek a piac zavartalan működéséért, ennek érdekében mindig együttműködésre törekednek. Nem mindennapi módon ünnepelte 30 éves pályafutását Jay-Z, vette észre az Index. A rapper fellépése nem szűkölködött a látványos show elemekben és a sztár vendégekben sem. Két év után tért vissza a színpadra Rihanna, de természetesen a felesége Beyoncé, valamint a sztárpár legidősebb gyermeke Blue Ivy sem hiányzott a koncertről. Utóbbi ezúttal nem táncolt, hanem zongorán kísérte édesapját.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak az autósok Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Balassagyarmaton a Kóvári úton és Bácsrád úton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. július 16-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nem felel meg a valóságnak az, amit Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter állít. Ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból. Így vélekedik a független

0: és 80 ezer tonna benzin hiányzik a rendszerből. El kellene kerülni a forint további erősödését, mert az rendkívül nehéz helyzetbe hozza az exportáló vállalatokat. Erről beszélt egy rádiós interjúban a Kopint Tárki Konjunktúra Kutatóintézet vezérigazgatója. Palóc Éva kifejtette, a hazai fizetőeszköz árfolyama jelenleg nagyjából a 2021-es értéknek felel meg. Azóta viszont a bérek összesen körülbelül 40%-kal emelkedtek a folyamatos bérbővülés miatt, miközben a cégek, különösen a kisebbek, nehezen alkalmazkodnak a hirtelen változásokhoz. A nagyobb vállalatok tudnak fedezeti ügyleteket kötni, vagyis előre lekötik és biztosítják a devizát. A kisvállalkozásoknak azonban erre nincs lehetőségük, így ők védtelenek a forint erősödéssel szemben. Súlyos anyagi és belső strukturális válsággal küzd Magyarország legnagyobb karitatív szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ez az ügyvezető igazgató Válasz Online-nak adott interjújából derült ki, amelyet az Index szemlézett. A szervezet élére februárban megválasztotta Hisz Miklós, arról beszélt, a felzárkózó települések program túl gyors kiterjesztése csapdába csalta a szeretetszolgálatot. A kialakult helyzet miatt jelenleg belső átvilágítások, létszámleépítések és kényszerű profiltisztítási intézkedések zajlanak. Tahisz Miklós hozzátette, a Máltai Szeretetszolgálat nem ragaszkodik a korábbi monopol helyzetéhez a felzárkóztatásban. Úgy véli, eljött az ideje annak, hogy a feladatokat és a felelősséget igazságosan újraosszák az állam, a civilek és a különböző egyházi szervezetek között. Bár már két hete ment férhez Taylor Swift, az 1000 fős esküvőről még mindig újabb és újabb részletek derülnek ki. Most egy ismert sportkommentátor beszélt a mennyező kulisszatitkairól. Elárulta, a vendégeknek tilos volt telefont használniuk, így sem fotók, sem feljegyzések nem készülhettek az eseményen. Hozzátette, az énekesnő kreativitása az ünneplés minden pontján érződött, és Taylor Swift ugyanolyan precizitással és látványossággal szervezte meg a nagy napot, mint a stadion turnéi.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

mission of the

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Hírek.
2: Nem felel meg a valóságnak az, amit Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter állít. Ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból. Így vélekedik a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor az ATV-nek nyilatkozva azt mondta, a világpiaci árak megugrása miatt már jelentősen drágulniuk kellett volna az üzemanyagoknak a hazai töltőállomásokon. Hangsúlyozta, feltételezésük szerint a politika nem engedte megemelni a kiskereskedelmi árakat. Hozzátette, a globális jegyzési árak folyamatosan emelkednek, miközben a beszerzési és az ellátási oldalon is komoly gondok adódtak. Egri Gábor szerint az amerikai tartalékok évtizedek óta nem voltak olyan alacsonyak, mint most, és ez a hiány az európai gázolaj piacon is érezhető. Kiemelte, Magyarországon jelenleg 120 000 tonna gázolaj és 80

0: Előre lekötik és biztosítják a devizát. A kisvállalkozásoknak azonban erre nincs lehetőségük, így ők védtelenek a forint erősödéssel szemben. Súlyos anyagi és belső strukturális válsággal küzd Magyarország legnagyobb karitatív szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ez az ügyvezető igazgató Válasz Online-nak adott interjújából derült ki, amelyet az Index szemlézett. A szervezet élére februárban megválasztotta Hisz Miklós, arról beszélt, a felzárkózó települések program túl gyors kiterjesztése csapdába csalta a szeretetszolgálatot. A kialakult helyzet miatt jelenleg belső átvilágítások, létszámleépítések és kényszerű profiltisztítási intézkedések zajlanak. Tahisz Miklós hozzátette, a Máltai Szeretetszolgálat nem ragaszkodik a korábbi monopol helyzetéhez a felzárkóztatásban. Úgy véli, eljött az ideje annak, hogy a feladatokat és a felelősséget igazságosan újraosszák az állam, a civilek és a különböző egyházi szervezetek között. Bár már két hete ment férhez Taylor Swift, az 1000 fős esküvőről még mindig újabb és újabb részletek derülnek ki. Most egy ismert sportkommentátor beszélt a mennyező kulisszatitkairól. Elárulta, a vendégeknek tilos volt telefont használniuk, így sem fotók, sem feljegyzések nem készülhettek az eseményen. Hozzátette, az énekesnő kreativitása az ünneplés minden pontján érződött, és Taylor Swift ugyanolyan precizitással és látványossággal szervezte meg a nagy napot, mint a stadion turnéi.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajnik.
0: Hírek.
2: Nem felel meg a valóságnak az, amit Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter állít. Ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból. Így vélekedik a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Egri Gábor az ATV-nek nyilatkozva azt mondta, a világpiaci árak megugrása miatt már jelentősen drágulniuk kellett volna az üzemanyagoknak a hazai töltőállomásokon. Hangsúlyozta, feltételezésük szerint a politika nem engedte megemelni a kiskereskedelmi árakat. Hozzátette, a globális jegyzési árak folyamatosan emelkednek, miközben a beszerzési és az ellátási oldalon is komoly gondok adódtak. Egri Gábor szerint az amerikai tartalékok évtizedek óta nem voltak olyan alacsonyak, mint most, és ez a hiány az európai gázolajpiacon is érezhető. Kiemelte, Magyarországon jelenleg 120 ezer tonna gázolaj és 80 ezer tonna benzin hiányzik a rendszerből. El kellene kerülni a forint további erősödését, mert az rendkívül nehéz helyzetbe hozza az exportáló vállalatokat. Erről beszélt egy rádiós interjúban a Kopint Tárki Konjunktúra Kutatóintézet vezérigazgatója. Palóci Éva kifejtette, a hazai fizetőeszköz árfolyama jelenleg nagyjából a 2021-es értéknek felel meg. Azóta viszont a bérek összesen körülbelül 40%-kal emelkedtek a folyamatos bérbővülés miatt, miközben a cégek, különösen a kisebbek, nehezen alkalmazkodnak a hirtelen változásokhoz. A nagyobb vállalatok tudnak fedezeti ügyleteket kötni, vagyis előre lekötik és biztosítják a devizát. A kisvállalkozásoknak azonban erre nincs lehetőségük, így ők védtelenek a forint erősödéssel szemben. Súlyos anyagi és belső strukturális válsággal küzd Magyarország legnagyobb karitatív szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ez az ügyvezető